0: Petőfi Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Rajtoljon el a szerda, hajnalunk már július 8-át mutatja a naptár. Ha esetleg ellák vagy, akkor nagyon boldog névnapot kívánok neked, és persze a mai születésnaposoknak is jár az óriási köszöntés, és a rengeteg lufi. Na mára is jutott két egészen elképesztő történelmi mérföldkő, pontosan 157 éve született Kandó Kálmán, a korszakalkotó gépészmérnök, az indukciós motort és a villamos vasutat is neki köszönhetjük. És egy kis kalandozás ma, pontosan 529 évvel ezelőtt ezen a napon szállt hajóra Vasco de Gama, hogy felfedezze az Indiába vezető tengeri utat. Akár te is világot látni indulsz ma, akár csak a megszokott napi hajtás veszi kezdetét, én hozom hozzá a legjobb aláfestő zenéket. Ébredezzünk, vagy éppen próbáljunk ébren maradni együtt. Jön Nikó a folytatásban. Ez a Hányszor a Petőfi.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elég izgalmasan alakul a szerdai időjárás, úgyhogy már is mondom a részleteket. Bár a hajnali órákban egy hideg front miatt még több a felhő, napközben azért már egy sokkal barátságosabb napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor helyenként bárhol kialakulhat, északkeleten pedig egy zivatar is jöhet. A mai nap legfőbb szereplője viszont egyértelműen a szél lesz. Az északnyugati légmozgást sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik, ezért érdemes lesz két kézzel fognunk a kormányt. A front ellenére a nyári meleg azért kitart, délután 26 és 32 fok közé melegszik a levegő, kapaszkodj meg a szélben, és tarts ki te is így szerdán. A hétköznapok közepén a legnagyobb hazai kedvenceket hozom segítségül. Itt is van Csintalan Márka Petőfi. Ez a Számítottam Rád. Mondni.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Idén nem kezdek új életet, bőven megteszik.

folyton új életet. Mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: rólam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A világ egyik legnagyobb gasztroatlasz weboldal összeszedte a legrosszabb ételeket, és kapaszkodj meg, sajnos két magyar fogás is bekerült a listára. Hogy melyekről van szó, nem sokára mondom, addig is jöhetnek a tippek, például SMS-ben vagy Viberen. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés pedig már is Burcsányié, ez a Tolvaj.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy rendkívül erős és őszinte hazai zenével megyünk tovább a szerda hajnalunkban, ami egyenesen a Dal 2026 mezőnyéből érkezett hozzánk. Novák Éva egy olyan dalt alkotott, mely mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. A Nem tartozom senkinek című felvételt egy kifejezetten nehéz, lelkileg megterhelő időszak ihlette, a mondani valója mégis elképesztően felszabadító és bíztató. Megmutatja, hogy minden helyzetből van kiút. Arról a katartikus pillanatról szól, amikor az ember végre megállt parancsol a külső elvárásoknak, és teljesen elengedi a belső gátakat. A dalhoz ráadásul egy nagyon hatásos videoklip is készült, ami még inkább felerősíti ezt az üzenetet, érdemes megnézni. Ha neked is kell egy kis plusz lelkierő vagy motiváció a mai naphoz, akkor ez a zene szerintem pont jó lesz. Itt is van Novák Éva és a Nem tartozom senkinek, a Petőfi.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Igen, csak felbojdult a nemzetközi gasztrovilág, ugyanis a világ egyik legnagyobb gasztro atlasz weboldala több mint 500 000 szavazat alapján összeszedte a világ legrosszabb ételeit, és kapaszkodj meg, két magyar klasszikus is felkerült a szégyenpadra. Nem a pacal vagy a tökfőzelék vérzett el, a külföldi ízlelő bimbók egészen máson akadtak fent. A 67. helyen az ünnepi borleves végzett, a 99. helyre pedig a mindannyiunk által imádott rántott gomba csúszott be. Hogy mi bajuk lehet a ropogós bundába zárt szaftos gombával, amit mi még vasárnap este hidegen is képesek vagyunk elcsipegetni a konyha pultról? Hát rejtély, bezzeg a lista első helyezett svéd pizzájára marha szeletet, sült krumplit és Bejárni Mártást pakolnak, az valamiért teljesen természetes nekik. Hát mi azért határozottan kiállunk a haza ízek mellett, falatoz jókat ma is. A legjobb zenékért pedig maradj a Petőfin. Jön Hajdú Erik és a Szürke Madár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szakértők azt mondják, hogy lehetőleg mindig lágy dallamokra ébredezzünk, akkor az egész napunk sokkal nyugodtabb lesz. Hát tegyünk így, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, jó ébredezést, most éppen a felvidéki Jazzlanddel, ez a Szívem küldi, itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra, kizáró.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A folytatásra érkezik a Richman Orchestra. Ez a 8-tagú formáció egyáltalán nem háttérzenét csinál, hanem igazi eseményt teremt a színpadon. Világzenét játszanak egy nagyon-nagyon jó kis magyar csavarral. A folk, a ska és a punk találkozik náluk fuvósokkal, vonósokkal és a legpörgősebb ritmusokkal. A koncertjeiken egyszerűen képtelenség egy helyben állni, és ha egyszer elkap minket a hangulat, akkor a dallamaik garantáltan a fülünkben ragadnak másnapra is. Rázzuk fel a hajnalunkat, jöjjön a Richman Orchestra, és az idő elmúlt,

0: Vele szeretek.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Vajon mindig a legszebb pillanatban vagyok jelen? Megkérlek Istenem, adj esélyt, két kegyelem. Múltban taposó, szomorú,

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Ács Barna és a Ha zuhanni látszom, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A szerda hajnalunkban egy vadonatúj, friss és izgalmas hanggal megyünk tovább, akire érdemes lesz odafigyelni. Itt van Benkő Kriszta, aki egy igazi magával ragadó történetmesélő, és akinek a zene jelenti az oxigént és a tőkesújt az életben. Zenében nem fél hozzányúlni a legmélyebb témákhoz, mesél örömről, csalódásról, szakításról és traumákról, de a felszabadító újrakezdésről is. Most érkező legelső bemutatkozó zenéje egy kifejezetten tempós, vagány és ironikus dal lett. A Veszem a kalapom egy olyan mennyasszony történetét mutatja meg nekünk, aki nem teketóriázik, simán faképnél hagyja hűtlen párját, és új reményekkel, hatalmas lendülettel vág neki a nagyvilágnak. Halljuk, hogy sikerült. Itt van Benkő Kriszta, és a Veszem a kalapom, a Petőfi.
1: Na jól van, csajok. Mondjuk meg a frankót. Ásókapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Beindítjuk a szerdánkat. Itt a Petőfi, július 8-a van. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Miért is ne ehetnénk reggeli tebédre, vagy éppen hallgathatnánk esti mesét reggel. Az esti mesékkel jön most Erős Márton és Lovasi Eszter a kezdésben. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Új nevet találni egy induló zenekarnak, hát sosem egyszerű feladat. Pont ezzel a kívánssal nézett szembe a következő csapat is. A srácok mindenféle ötletet bedobáltak a képzeletbeli kalapba, a magyart és angolt vegyesen, a belső szavazást pedig végül a This Must Be Love nyerte, mert ezáltal legközelebb a szívükhöz. De a hangzatos angol név senkit ne tévesszen meg. A dalszövegek terén ugyanis elképesztően tudatosak, kizárólag magyarul alkotnak, mert közvetlenül a hazai közönséghez, vagyis hozzád szeretnének szólni. Hallgassuk is meg, hogyan működik ez a különleges kombináció a gyakorlatban. Jön a This Must Be Love és a Minden Random itt a Petőfi. Jó reggelt!

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bár a hajnali órákban egy hidegfront miatt megnövekedett a felhőzet, napközben egyértelműen a napsütésé lesz a főszerep, amit csak némi gomoly felhő zavarhat meg. Kisebb eső vagy zápor helyenként persze kialakulhat, északon pedig egy-egy kósza zivatar is érkezhet. A meleg miatt nem kell aggódni, délután így is 26 és 32 fok közé kúsznak a hőmérők, és a java még csak most jön, a következő napokban is abszolút 30 fokos sávban maradunk, sőt, a hét további részében napközben már inkább a fölé nézünk, ha minden igaz. Kapaszkodj meg a szélben, élvezd a nyarat, az esernyő legyen kéznél, a legjobb zenékért pedig tarts velem itt a Petőfin, a Diana Hit jön, ez a Fekete a szívem.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on és Egerben az FM 102.7-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a napindításhoz a legfontosabb, legszükségesebb információkkal érkezik. Habocki Máté értekességeket és hazai zenéket is szállít neked, úgyhogy mindenképpen tarts vele. A mikrofonnál az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad. Legyen szép a szerdád!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Indul egy újabb nap, hiszen elmúlt 6 óra, ez a Halló Magyarok. Itt járunk a hét közepén, 2026. július 8-a a mai dátum. Egy szerdai napot jegyzünk, az indítás pedig a Carson Comával, jön az Immunissával.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 8-a van, 1943-ban. Ezen a napon született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas jazzzenész, a nemzet művésze. A Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a 60-as évek közepétől saját zenekaraiban játszott, 72-től a Rákfogó együttes, majd 80-tól a Szaturnusz együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A 70-es évektől tanította a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz zongora szakán. Koncertjén a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel. Számos albuma jelent meg, munkássága megkerülhetetlen, emlékét pedig a Szakcsi Jazz Rádió is ápolja, amit elérsz a Szakcsi Jazz Rádió weboldalán keresztül, illetve a Szakcsi Rádió ingyenes alkalmazását letöltve Androidon és iOS-en egyaránt. A következő pillanatokban pedig vissza a jelenkorba, illetve a popvonalra, Balkán VIP lombkoronák, ez jön a Petőfi.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nagy melegben talán a fűtés bekapcsolása az utolsó, ami eszünkbe jut, azonban van egy fontos teendő, amivel nem érdemes őszig várni, ez pedig a kémény ellenőrzés. A szakemberek az őszi hideg időjárás beköszöntekor a fűtési szezon kezdetén leterheltebbek, úgyhogy érdemes lassan elővenni a naptárat és időpontot egyeztetni. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan, csak a társasházakhoz. A kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés majd időpont foglalás felületen tudsz időpontot foglalni, vagy telefonon a 1818-as számon. Ami fontos, hogy azoknak a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyként, fióktelepként vannak bejegyezve, az egyéni vállalkozókat is ideértve, nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik, ezen házak kéményeinek ellenőrzését kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. Na, az említett weboldalon megtalálod, hogy mely kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy ne dőlj be a bírsággal fenyegetőző csalóknak. Ezt is tárcsak felelősségteljesen, a következő pillanatokban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, itt a Petőfi.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Immár 7 óra múlt, 2026. július 8-án szerdán. A reggeli ébresztésről természetesen ma is magyar kedvencek gondoskodnak. Mindjárt jön Ákossal, az Ilyenek voltunk, a kezdés pedig Azariával, introvertáddal.
0: Itt egy újabb óra.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt a Jól leszek újra. Ahhoz, hogy jól legyünk, pedig egy-egy közösségi élmény is sokat segít. Mától vasárnapig tart az Alsóörsi Sörfesztivál. Nagyüzemi, kisüzemi és kézműves helyek is bemutatkoznak. Több mint 30 kiállítóval, köztük magyar, cseh, belga, angol és német különlegességekkel várnak a Balaton egyik legkedveltebb üdülőhelyén. A kínálatban természetesen népszerű fesztiválételek, sörkorcsolyák is ott vannak, no meg a programok sora sem marad el. A rendezvény teljes ideje alatt egyébként kézműves dizájn vásárral is készülnek, úgyhogy érdemes lehet ellátogatni a következő napokban Alsóörsre. És hát ha már vásár, akkor az sem árt, hogyha van miből költeni. A belga már is szolgáltatja nekünk az ehhez valót. Fizetésnap itt a Petőfi.
2: Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek

0: nap van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Mágnesre.
1: Ez a Haló Magyarok.
2: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balaton felvidéken.
3: Ebben a hónapban hévízen jársz, akkor zenés nyári esték, felejthetetlen koncertélmények várnak a tó közelében. A Jazz a tónál és a zenés nyári esték program sorozata egyaránt változatos időtöltést kínál. Legyen szó jazzről, bluesról, világzenéről, klasszikus zenéről, musicalről vagy népzenéről. Holnap például a Blues Brothers Show, holnap után pedig egy ír népzenei koncert lesz. Szombaton pedig a musicaltől az Operettig című összeállítás vár, úgyhogy tényleg színes a kínálat. Hogyha a Balaton környékén jársz, akkor érdemes lehet Hévízre is elkirándulni. Nálunk pedig a következőkben a Halott pénzenél, akiket hamarosan majd a Hajómalom Fesztiválon, illetve az EFOTON is láthatsz. Gyerekek, most a Petőfim. Otthon

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. július 8-án szerdán. A reggeli ébredés mellé ezúttal is a magyar kedvencek szólnak. Mindjárt egy emlékezetes kedvenc a Kistején csapatával jön a Cybergyerek. Az első pedig a Brains és a hollywoodi történet.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 8-a van 1883-ban. Gerde Oszkár, kétszeres olimpiai bajnok kardívónk, ekkor látta meg a napvilágot. És ma ünnepli születésnapját Kocsis Ferenc birkózó mesteredző, aki 80-ban Moszkvában olimpiát nyert. Az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnokról beszélünk, aki néhány tanítványából és önmagához hasonló klasszist faragott, isten éltesse sokáig. Ami pedig szintén a sport vonatkozásában illeti a mai napot, az az, hogy a Tour de France az 5. szakaszához érkezik. Délután 3:30-tól láthatod a közvetítést élőben, megszakítás nélkül az N4 Sporton és az N4sport.hu-n. Ezúttal majd 158 kilométer vár a mezőnyre. A labdarúgó világbajnokságon pedig ma szünnap van, de holnap este folytatódnak a küzdelmek. Mi pedig most a Unique egyik nagy kedvencével folytatjuk a 2000-es évek elejéről. Ez a Mozaik, itt a Petőfi.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és balesetmentes kilométereket kívánok erre a napra is. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága a nyári időszakban is fontos információkkal lát el minket. A parkolás bármennyire is rémálom néha egyes strand közelében, próbáld megőrizni a nyugalmadat. Az autó kürtjének használata pedig csak a baleset megakadályozására használható, nem pedig a bosszankodás jelzésére. Mindig győződj meg arról, hogy az arra kijelölt területen parkolsz, mert a homokon, védett területeken való parkolás komoly büntetést eredményezhet. Kalkulálj azzal, hogy esetenként pár száz méter bizony sétálni kell az úti célig. Ami pedig az utazás közbeni lazulás, zenehallgatást illeti, ha túl magasra állítod a hangerőt, akkor azt kockáztatod, hogy nem hallasz meg más hangokat, legyen az egy mentőautó szirénája, vagy egy másik jármű kürtje, úgyhogy erre is mindenképp érdemes figyelni. A következőkben tehát akkor csak a megfelelő hangerőn szóljon. A nyári utazás mellé a nyári zápor Rúzsa Magdival és Lotfi Begivel, itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok, 9 óra múlt, ez a Halló Magyarok. 2026. július 8-a a mai dátum, egy szerdai napunk van, és természetesen ezúttal is sok-sok érdekesség vár ránk a magyar kultúra világából. No meg a magyar kedvencek, a zenei térem, na az Anima Sound System a kezdő.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Haló Magyarok!
1: Kalandoz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon!
2: Ma kezdődik az EFOT, ezúttal Sukoron. Magyarország legnagyobb hallgatói buliát 1976 óta rendezik meg. Az első még a Pécs melletti Abaligeten volt. 2000 után pedig többek között Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján, Orfűn, Szolnokon, Miskolc, Tapolcán és Velencén is volt EFOT. Idén pedig elérkeztünk az 50-es jubileumhoz, amit egy különleges nyitónappal ünnepelnek. A Csíkzenekar vendégeként Presser Gábor, Lovasi András, Kis Tibi is fellép a mai napon. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berecki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, K. Kevin Tideni és a Valmari zenélni fog. A mai jubileumi show egyébként egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül és végigvezet az elmúlt 5 évtized hangulatán. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, a zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza, a fesztiválok kora a közösségi élmények előretörését ünnepli, még a napjaink blokk a jelen legnépszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Kellemes időtöltést kívánok, hogyha arra jársz majd, és ha már Kis Tibi szóba került, akkor jöjjön most a Quimby újdonsága, ez a Láthatatlanul, itt a Petőfi.
3: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
4: Tudom, hogy

0: Magyarországon.
1: Ahogy említettem, ma kezdődik az EFOT, melynek idén 4 egyetem a házigazdája. A Budapesti Gazdasági Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem. Az EFOT az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját takarja egész pontosan. Idén Sukoron zajlik mától vasárnapig. Idén indul az EFOT Kids program sorozat, amelyekkel napközben kifejezetten a családokat szólítják meg. Az egyetemek pedig játékokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, hallgatók által készített italokkal, no meg színes programelemekkel várnak, és természetesen a felsőoktatáson belül működő közösségeket is bemutatják. A mai jubileumi műsor zárásaként egyébként Méringer Marci új lemezéről ad elő néhány dalt, a fesztiválon pedig ott lesz majd BSV, Bájelex és a Slep, Azaria, Follow the Flow, Pogány Induló, Dash, Manuel, Betonhofia, Halott Pénz, illetve Gyulló is. Nálunk most az említett Dash következik, Young Fly-jal közös újdonsága ez a Kiskece, itt a

0: Ez a Haló Magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
1: Pénteken kezdődik a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál, ahol 10 nap alatt 30 koncerttel várnak, mellette pedig akár kis családi pincészetekkel is ismerkedhetsz. A koncertek ingyenesek, a fellépők között ott van Sapszonors és zenekara, a King Bees, a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, a Sziget Júli Band, Márkus Tiza és zenekara, Kunavadi és a Hungaroswing, az Ed Phillips and the Memphis Patrol, a Swing Swing, vagy épp a tavalyi Petőfi zenei díjas Pribojszki Mátyás csapata, a Jumping Matt and His Combo, mindez persze a teljesség igénye nélkül. A fesztivál záró napján egyébként a futball világbajnokság döntőjét is követheted majd kivetítőn, úgyhogy kellemes időtöltést a Balaton felvidéken is. Nálunk pedig a következőkben egy fiatal feltörekvő előadó, Nikosz Idegenet című dalát hallgatjuk itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik, több mint gondolnád.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
7: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 10 óra múlt, ez a Halló Magyarok, 2026. július 8-án szerdán. Ebben a 60 percben is a magyar zenei kedvencek várnak ránk, hamarosan majd Gudis Mátéval a mellékhatás, elsőként pedig a Blaha Louisiana és az Élek túl.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel

0: Balatonok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: A nyár 26 adása ma is a Réfülöpi Mólóról jelentkezik a Duna televíziós csatornáján. A zenei aláfestésről Király Viktor gondoskodik. Pizza illat lengiben majd a Móló környékét, és az is szóba kerül, hogyha fesztiválozni indulunk, akkor mire érdemes figyelni, hogy az önfelett szórakozás mellett a biztonság érzetünk is meglegyen. Hát ahogy az előző órában említettem, indul az EFOT, úgyhogy sokan indulnak fesztiválozni Sukoró térségébe, úgyhogy ott egyébként megnövekedett forgalommal is számolhatsz. A következő pillanatokban pedig a Balkán VIP csapata vár ránk, akik jövő héten a Budapest Parkban is fellépnek Méringerék vendégeként. Ez a Szabadabb, itt a Petőfi.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Az előttünk álló hétvégén Szentvégkála is jó választás, hiszen latin dallamok, táncok, filmek, előadások és különleges ízek töltik meg a település utcáit a Kalikáli Latin Kulturális Fesztivál 3 napján, július 10 és 12-e között. A Káli medencében megelevenedik Latin Amerika sokszínű világa a kubai szalszától és a perui népzenétől, a kumbián és a flamencón át egészen a dél-amerikai történetekig és gasztronómiáig. A program nem csak zenei eseményként, hanem kulturális találkozóként is izgalmasnak ígérkezik. A koncertek mellett előadások, filmvetítések, kiállítások, latin táncok, utcabál és gasztro udvar is vár, úgyhogy tökéletes választás az előttünk álló hétvégén. Akárcsak a következő dal a következő percekre, 30Y elsőre, most a Petőfin.
2: Sokkal jobban szereted, mint ahogy mondod, ritkábban mondod, mint ahogy

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot, jó munkát kívánok. 11 órához érkezünk majd nem sokára, amikor is programajánlatok jönnek. Délután 1-től kirándulás tippek, aztán 4-től Szikora Tamás kísér bármerre jár. 7-től ma is kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness, 11-től pedig a Vándorbotban Fekete Laci beszélget majd vendégével. Ma is izgalmas témákkal készülnek, úgyhogy érdemes akkor is ránk hangolódni. Ahogy említettem már az előző órában, indul az EFOT és a Valmar csapata is fellép majd. Ezúttal Szikora Robival közösen érkeznek. Úristen, itt a Petőfi.

0: Haló, magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk, én pedig köszönöm szépen, hogy ezen a szerda reggelen is velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
6: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója, itt mindig kiderül, hogy hol is milyen események várnak rád, ahol feltöltődhetsz, kikapcsolódhatsz. Lesz például egy jelmezes nap, éjszakai túrával, dagonyázással egybekötve, hogy pontosan mi is ez, tartsa, nem is mondom a részleteket.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint mindig, napról napra, hétről hétre hozom az aktualitásokat, ilyenkor 11 és 1 óra között. Ha van jó program, amit szívesen ajánlanál te is hallgatóink figyelmébe, írd meg a részleteket SMS-ben vagy Viberen a 0630303380 as számra. És ahogy korábban már említettem, hamarosan Nógrád megyében, a Béri Virágos pusztán a legvadabb terepjárókat, extrém gépeket és a technikai sportok rajongóit várják. Jön egy olyan esemény, amelyen a programok között olyan különleges szégek szerepelnek, mint például a sárgyors vagy a humoros és egyedi Barbie kár verseny. A feszített tempójú nappali túrák és futamok után pedig zenei fellépők gondoskodnak majd a jó hangulatról. Színpadra lép többek közt a Döndi Duo egy exkluzív klipforgatással, a mulató zene koronázatlan királya Mário, valamint a bulik hangulatát maximáló narostás Szabika is. Egyébként jelmezes nap is lesz a vezetett túrák, az éjszakai túra és az extrém dagonya fesztiválon. Sőt, sok-sok meglepetés, például Vakród is, úgyhogy így készülj, ha a Nógrád megyei bérre látogatod. A Dagonya Fesztivál, további sok-sok program pedig még a láthatáron. Ezeket részletezem már is itt a Petőfin.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak,

témájával az EFO-t, ami nem csupán egy újabb nyári buli lesz az ígéretek szerint, hanem egy fél évszázadnyi élmény, zene és legendás történet megkoronázása. A Velencei tó partján található Sukoró ad helyszínt az eseménynek, ahol ismét fiatalok és örök fesztiválozók találkozó helyévé válik. A Velencei tó partja nappali programokkal és hajnali tartó koncertekkel idézik meg az EFO-t igazi szellemiségét. Az idei 50. évforduló egy generációkon átívelő ünnep lesz, egy hely, ahol múlt és jelen összeér, és ahol együtt írhatott tovább a fesztivál történetét a nyár legnagyobb bulián. Egyébként a rendezvény majd jövőre új helyszíre költözik, a döntés mögött ugye az évről évre nagyobb részvételi szám áll, a költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon. Tavalyhoz képest ugyanis 60%-kal nőtt a látogatók száma. Az idei, tehát a 11. év, amikor a fesztivált a Velencei tónál rendezik, és a szervezők hálások minden ott töltött pillanatért, attól több mint egy évtizeden át nem csupán helyszíne, hanem otthona volt ennek az eseménynek. Hogy hol folytatódik majd a történet, arról is hamarosan hírt adnak, de maradjunk a jelennél, a rendezvényre utazóknak érdemes kihasználni a sűrű vonat közlekedés. Budapest és a Velencei tó között napközben fél óránként indulnak a bővített férőhelyű elővárosi Z30-as és G43-as járatok, éjszaka pedig óránként közlekednek majd a bagoly vonatok. Az EFO szervezője vonatokhoz csatlakozva Kápolnásnyék vasútállomástól transferbuszokat biztosítanak a fesztiválra, emellett pedig menetrend szerinti nappali és éjszakai autóbusz járatokkal is megközelíthető a helyszín.

0: otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkacan, aki segít feltérképezni az előttünk álló programokat, és részletezem is ilyenkor természetesen, nehogy valamiről lemaradj, hiszen egyik fesztivál követi a másikat. A Tiszató Fest például Tiszafüreden lesz egy évente megrendezett zenei és kulturális fesztivál, mely a Tiszató régió egyik legnagyobb eseménye. A fesztivál célja, hogy felejthetetlen élményt nyújtson a zene, a gasztronómia és a helyi kultúra terén minden látogatónak. Helyszíne a Morotva kerékpáros pihenőpark, ami közben ideális környezetet biztosít a koncertek és kísérő programok számára is. Nem csak zenei előadások lesznek, hanem kirakodó vásár, vidámbar, családi programok, ahogy az elmúlt években is. Ezen kívül a halas napokon ugye főzőversenyen lehetett megismerkedni például tavaly a helyi halételekkel, hogy az idén mi mindennel készülnek, egyrészt legyen meglepetés. A fellépők táborát pedig többek közt Chris Rudy, a Cosmics, a Groove House, a TNT, By Alex is erősít, illetve hazai jól ismert DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról a Tiszató Festen Tiszafüreden. 0630 30 33 180, ez az SMS és Viber számunk. Ide küldhetsz te is jó programötleteket, vagy az eddigi nyári élményeidről is beszámolhatsz. Közben jön a Compact Disco a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ha úton vagy, légy óvatos, az M5-ösön több helyen is dolgoznak Röszke felé, például Hernádnál és Lajos Mizsénél is. Forgalomkorlátozás, torlódás, ez előfordulhat a nap bármely szakában, csak úgy, mint az 52-es számú főúton, Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon szintén útépítőkkel találkozhatsz. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban készül ez torlódása. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-es csomópontja között kialakított terelésben pedig szintén folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, nagy rész a külső sávban, tehát a személyautóval vagy és Budapest a célállomás, akkor érdemes az áterelt belső sávot választani. Ha egyéb infód van, 0630 30 33 180, küldheted az SMS-t vagy Viberüzit, 3 perc múlva pedig pont van dél, itt lesz velünk mindjárt Ákos is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 óra pontos idő, észeles nap, a mai 20-26 fokos csúcsértékekkel egyelőre az országban. Itt ott eleredhet az első gyenge szitálás, bárhol előfordulhat. Erre készülj, és sok programra, ami pedig a folytatásban már azonnal mondom a részleteket, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az átmeneti hidegfrontos felfrissíti egy picit a levegőt, viszont a hétvégére már újra a 30 fok közelében lesznek a csúcsértékek, és magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy erre is készülj. Ha pedig a Balaton északi partja lesz a célállomás, akkor ne feledd, hogy ott az északi part környékén található Szent Békkála, és a Latin-Amerika sokszínű világát lehet ezúttal megismerni a kubai szalszától és a perui népzenétől, a flamenkon át egészen a dél-amerikai történetekig és gasztronómiáig. A fesztivál központi helyszíne majd Szent Békkála a Kossuth utcája lesz, a Jókai utca és a Mindszentkálai bekötő út közötti szakaszon. A program pedig nem csak zenei eseményként, hanem kulturális találkozóként is izgalmasnak ígérkezik, hiszen a koncertek mellett előadások, filmvetítések, kiállítások, latin táncok, utcabál és gasztro udvar is várja az érdeklődőket. Lesz például előadás arról, hogy milyen egy dél-amerikai konzul élete, megtudhatsz mindent Costa Rica hátsó udvaráról, vagyis hogy milyen a trópusi Édenkertben élni. Az argentin tangó lélektanáról is tartanak majd előadást, ezen kívül a lezárt Kossuth utcán táncműsorok és éjszakai utcabál is várja majd a fesztiválozókat, szalszával, bachatával és egyéb más latin táncokkal az utcán élőzene kíséretével. Az önkormányzat udvarán pedig utazás kiállítást rendeznek Latin-Amerika magyar túra szervezőknek, és itt kap helyet a Geopark részleg is, mely Közép- és Dél-Amerika geoparkjait mutatja be. A Kultúrház udvarán nyitott gasztroudvar fogadja közben a látogatókat, venezuelai, perui, kubai, argentin és kolumbiai ízek kizárólag street food formájában jelentkeznek majd, ezek közül válogathatsz és kóstolhatsz. A könyvtárban és a Káli kertben utazási, politikai és történelmi témájú előadások várják az érkezőket, a Kultúrházban pedig latin filmeket vetítenek. Perui népzene, mexikói flamenco, kubai szalsza, tehát ezek mind-mind lesznek a Calicali Latin Kulturális Fesztiválon, Szent Békkálán. Hogy hol és milyen programok várnak rád még, az mindig kiderül itt a Petőfin ilyenkor 11 és 1 óra között. Aktuálisan és részletesen hozom az előttünk álló kínálatot. Ha van jó programötleted neked is, oszd meg a részleteket a 0630 30 30 380-as számon SMS-ben vagy Viberen.

0: az örök tél.
1: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
2: Aktuálisan és részletesen mindig megtudhatod, hol és mi minden vár rád. Magyarország egyik legnagyobb gasztrófesztiválja például a Bajai Halászlé Főző Nép ünnepély, egy olyan többnapos esemény, ami a világhírű Bajai Halászlé köré épül. Ilyenkor a város utcai és terei megtelnek bográcsokkal, baráti társaságokkal és hamisítatlan Bajai Halászlé illatával. A rendezvény tehát egyszerre gasztronómia ünnep, közösségi találkozó és nyári fesztivál, ahol a főzés hagyománya és a város ünnep hangulat szorosan összekapcsolódik. Fő helyszínen az eseménynek a Szent Háromság tér és közvetlen környéke, ahol a halászlé főzés, a főszínpadi programok és a szélesebb közönségnek szóló zenei produkciók zajlanak majd. Ez a terület adja tehát az esemény gasztronómiai és kulturális központját. Kiegészítő rendezvény helyszínként pedig a Petőfi sziget is bekapcsolódik a programokba. Ez elsősorban a fiatalabb közönségnek szóló zenei helyszín, ahol a fesztivál hangulat és a koncertek kerülnek előtérbe. A Tóth Kálmán téren többek közt Kovácsovics Fruzsina is fellép, valamint az Osó, de sokan mások. A Szent Háromság téren pedig egyik nap csárdás Guinness rekord kísérlet lesz majd, majd jön a Felső Bácskai Néptáncgála és a Besodrom, aztán a következő nap Baja Város Boradiát adójára kerül majd sor, majd felép a Honey Beast, illetve a Gipó Cirkusz és a Sirota Jennifer. Az esemény utolsó napján ünnepi műsorral is, valami megnyitóval tűzgyújtással is készülnek, illetve Deák Bill Gyula, a Tank Csapda és a Budapest Showband lépnek majd színpadra. Ne feledd Bajai Halászlé Főző Népünnepét, tehát Baján hamarosan, mint a Petőfin pedig sok-sok további program ötlet. Ötleteket lehet adni ugye a 0630-30-30-380 as számon. Szia Kata, jó, hogy itt vagy, már tegnap is akartam írni. Közben nézem Viki üzenetét, aki Sárváról üzen. Megfáztál vagy allergiád van? Ha az utolsó, akkor nem vagy egyedül, én is az vagyok. Ordugulás, szemviszket és könnyezés sajna. És vannak itt gyógyszertippek is, orrcsepp szemre is van, homeopátiás gyógyszerek is jók. Nagyon köszi Viki, jobbulást kívánok neked. Nálam nem energia van, megfáz. Kicsit sok volt, úgy érzem a klíma. Sziasztok, én pedig egy számot szeretnék kérni. Na hát kívánság műsor az majd egy kicsit később, viszont a párodnak átadom az üzenetet. Azt írtad, nagyon szereted, őt Emőkének hívják, és a kecskepöri mekeg? Imádom, fontos nekem, így szép az élet, hogy azt csinálom, amit szeretnék, főzök a családnak. Na hát akkor kellemes időtöltés mindenkinek, ezúttal a galaxisokkal most itt a Petőfém.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: páratlan nyár, mondhatni az idei 40 fok fölötti csúcsértékekkel, itt az elmúlt napokra visszagondolunk. A Balatontól dél felé tegnap Nagyszokolyra és környékére intenzív jégesőt hozott ezúttal a hidegfront, cseresznyadságú jégszemek is előfordultak, amik nem kis károkat okoztak a kertekben és a veteményesekben. Többen láthattunk, hogy a szivárványt hajnalban 5-5-kövenkor pedig volt egy kisebb 2,1-es magnitudójú földrengés Örkény térségében, és még csak a nyár közepénél tartunk, hogy mi minden vár át programok tekintetében. Mindig kiderül itt a Petőfin ilyenkor.
1: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
0: Megkata, kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és nézzük is a további programokat, hiszen van bőven ezen a héten is miből csemegézni. Például jubilál a Göcsei Dombírozó, az Alai Dombvidék egyik legkülönlegesebb kulturális és közösségi eseménye, hiszen 21 településen több mint 100 programon kínálnak találkozási lehetőséget mindazoknak, akik szeretnék megismerni Göcsei hagyományait, vendégszeretetét, gasztronómiáját és élő kultúráját. A küldetés tehát változatlan. A programok jelentős része pedig nem hagyományos fesztivál helyszíneken, hanem templomkertekben, szőlőhegyi pincéknél, falusi portákon, a helyek udvarán és közösségi terekben valósul meg. Itt hát valódi kapcsolatba lehet kerülni a tájjal és az ott élőkkel. A dombírozó Dobbantón, például Becsvölgyén, az ecetkészítés hagyományairól lesz szó, illetve a gyümölcsök sokszínű felhasználásáról és Göcsei gasztronómiai örökségéről, valamint Göcsei tájszavak gazdag világával is itt lehet majd megismerkedni. Utána Becsvölgyén a szegvidéki pajt ad majd otthont a Kék Dombírozónak, mely az autizmus elfogadásának és megértésének üzenetét állítja a középpontba. A jótékonyság és érzékenyítő nap során a jóga, a művészet, a közösségi beszélgetések és egy igazán hangulatos kertmozi különleges egységet alkot, miközben a résztvevők egy fontos ügy mellé állhatnak. Barabás-Szegen pedig majd jön a Szög Lelő, egy irodalomterápiás foglalkozás, de ezen kívül Csonka-Hegyhádon az aszalványok világa kerül majd terítékre, vagyis az Aszalka program során megismerheted az aszalás fortéjait és a helyi termékek világát, miközben bepillantást nyerhetsz a göcsei gazdálkodás mindennapjaiba. Szintén Csonka-Hegyhádon a fűszernövények világába is elkalauzolnak majd, megismerheted a gyógynövények és fűszerek hagyományos felhasználását, valamint azt a tudást, ami generációkon át öröklődött az Alai Dombvidéken. A rendezvényhez kapcsolódik továbbá fotó és szépirodalmi pályázat, ennek keretében göcsei emlékezéseket, történeteket, valamint a tájról, emberekről, hangulatokról készült fotókat várják a szervezők, de gondoltak a bakancsos kirándulókra is. Göcsei települései természeti kincseit egy különleges játékkal lehet felfedezni, aki pedig a göcsei tájszavak ismeretében mélyülne el, annak a göcsei Tótó tartogat meglepetéseket. Egyébként innen is szerveznek jótékonysági akciót, ebből a befolyó összeget a hátrányos helyzetű tehetséges göcsei gyerekek támogatására fordítják. Ne feledd tehát, ha szeretnél egy programot választani, akkor lehet például az egyik a Göcsei Dombírozó. Lámpa

0: világot.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy óra a pontos idő, az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél a munkavégzés és a forgalom korlátozás már 6 kilométeres tolódást eredményezett, ha arra jársz, légy türelmes, óvatos, figyelmes. Egyéb infokkal pedig a 0630-30-33-180 a számunkon lehet minket tájékoztatni. Több szakaszon az 52-es számú főúton is dolgoznak, Fülöpszállás és Solt között. Félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülj. Viszont több idő van velünk tartani itt a Petőfin. Dr. Béres és a Fekete vonat már is folytatják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A hidegfront hozott egy kis enyhülést a hőmérsékletben, egy kis frissülést az időjárásunkban és esőcseppeket is, ami viszont kihatással lett a libegőre. Ez most nem üzemel, viszont van jó néhány olyan felfedezése váró hely az országban, ahova bátran kirándulhatsz. Jönnek a részletek!
2: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag

0: tudom, hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.

0: lennék.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Hidegfront hozott egy kis enyhülést, 20-28 fokmérető jelen pillanatban az országban. Kiváló alkalom egy jó kis kirándulásra, vagy ha nem ma, akkor azért ne feledd, hogy van egy úszóláb tanösvény, méghozzá Szigetszentmiklóson a Ráckevei Dunaág mentén. Ez a különleges természetvédelmi terület otthon nyújt számos vízilénynek, valamint rengeteg madárfajnak és kétéltűnek is. Összesen 700 hektár területű, ahol a nádállomány sűrű gyökérzetével 1,5-2 méter vastag réteget képez, ami a vízen úszik, és rajta tüzegmohák telepszenek meg. A madárfajok között pedig él ott szárcsa, vízityú, búbos, vöcsök, törpegém, tőkés része, danasirály, szarka, örvösgalamb, nádi tücsökmadár, és például függőcinege is. Ezek a vízi madarak az összetömörödött és a part felé elzárt mocsaras öblökben nevelhetik elzártan a fészekaljukat. A lápvidéken egyébként fűzfák, mézgás ígerek és nyárfák is megtelepedtek, melyek az évtizedek alatt 10-15 méterre magasra nőttek. Az úszóláb tehát nem csak gyönyörködtető, szemedgyönyörködtető vízi dzsungel, hanem a felszín alatt egyébként megszűri és megtisztítja a kis Duna vízét. A sétány elején pedig játszótér várja a gyerekeket, a víz közelében egyébként padok és asztalok is találhatók, valamint ott olvasható a tanösvény egyik ismertető táblájáról, hogy mi is az úszóláb. A régi hajóállomásonál járon vízibiciklit, csónakot, kenut is lehet bérelni, amivel fel tudott térképezni a romantikus oltágakat is. Ne feledd tehát, írd fel, úszóláb tanösvény Szigetszentmiklóson. Egy jó kirándulást szeretnél. Persze az ország minden egyes szeglete tartogat meglepetés, Pécs környékét is érdemes felfedezni, mondom a részleteket már is.

fel is tele van, tehát izgalmas látnivalókkal, gondosan képített útjait az északi oldal mély völgyei váltják, vizes szurdokok, rengeteg kilátópont, és például, hogyha útnak indulsz, akkor felfedezheted a mecsekerdei pihenőhelyeket is, a forrásokat, a barlangokat, a kilátókat, a szabadidőparkot, az állatkertet, ahova kisvasút közlekedik, de számos tanösvény, kerékpárút várja a kirándulókat, és persze a pécsi TV-torony, mely a mecsek 535 méter magas Misina csúcsán áll. Egyébként innen a tetőről déli irányba haladva eljuthatsz a Mandulás pihenőhöz például, ahol játszópark, tornapálya, egyéb parkedei létesítmények várnak. A keleti irányban Dömörkapu felé haladva pedig ott érheted el az állatkertet, a Flóra pihenőhöz kisétálva, amit a Bertalan sziknán találhatsz, állítárul a keletmecsek vonulata és hatalmas kiterjedésű Karolina külfejtés is a Karolina bányatóval, amit pécsi tengerszem néven is ismerhetsz. A mecsek keleti kapujaként ismert Tettye, a Vihegy pedig a pécsiek kedvelt kirándulóhelye, ami számtalan látnivalót kínál szintén, ahol középkori romok közt lehet sétálni, arborétumban csodálhatod a növényeket, felfedezheted a méztufa barlangot, és egy hatalmas játszótér is várja a gyerekeket. Persze ezen kívül is még sok-sok látnivaló van Pécs környékén, ha esetleg szívesen megosztanád élményeidet a 0630303380-as számon, teheted meg SMS-ben, Viberen, vagy a Petőfi Rádió Facebookon.

Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok csodás felfedezése váró hely az országban, amivel kapcsolatban szintén segítek neked, Máinka és Miskolc Szentlélek között. Például ott van a Bükk-hegység, egyik kevésbé ismert, ám annál vadregényesebb szurdoka, a Csondró-patak völgye. Érdemes felfedezni, egy része fokozaton védett természeti területen található, viszont a kék kereszt jelzésű turista úton bárki végigjárhatja, bár ez azért kell némi kalandvágyó szellem is. A völgy ugyanis nem adja könnyen magát, a természetes akadályok igencsak megnehezítik az átjutást egyes szakaszokon. Esős időszakban viszont gyakran lehet találkozni foltos szalamandrával is. Az Ódvaskői sziklaüreget pedig érdemes megkeresni. Egyes források Jókai barlangnak is nevezik, bárki által szabadon használható, egy nomád szállás. A Triász mészkőben kialakult megkülönböztetetten védett üregben egyébként denevérek és pelék laknak, úgyhogy a befalazott barlang szájon nyíló ajtót nem szabad bezárni. A barlang szálláshelyi alakítását 1967-ben a kazincbarcikai természetjárók végezték el, egyik a Bükk 3 ma is használható ilyen jellegű szállásának. A Csondró-völgy leglátványosabb, legizgalmasabb része pedig az alsó Odvaskőtől a Cakókőig tart. A patak itt az Észak-Bükk legnagyobb kiterjesztésű mészkő területén tör át, meredek sziklafalakkal határolt szurdok völgyet képezve, de egyébként a Csondró-völgy felfedezését összekapcsolhatod más túrákkal is. Tovább mehetsz például a Kisfensík, Miskolc, Tardanagy, akár a Dédesivár irányába is. Élményeidről folyamatosan beszámolhatsz nekünk az idei nyárval, ne feledd, Facebook oldalunkon, illetve a 0630 30 33 380 a számon SMS-ben és Viberen.

0: hírek az utakról.
1: Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél egy munkavégzés miatt a 74-es kilométernél forgalomkorlátozás és 6 kilométeres tóródásra számíts. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás csomópontja között kialakított terelésben pedig szintén folyamatos a szakaszos lassulás, tóródás. Nagyrészt a külső sávban, tehát érdemes személyautóval Budapest felé az átterelt belső sávot választani. Egyébként ugyanezen az oldalon a 72-es jelű Grébics pihenő előtt is több kilométeres torlódásra készülhetsz. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás is volt között pedig útépítők dolgoznak, így félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban a torlódás fogad. Vigyázz magadra, balesetmentes utat, 0630 30 33 180, a továbbiakban is itt informál az SMS-ben vagy Viberen, és közben jön a Tortuga is mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Csak úgy, mint az időjárás, frissülten belevágunk a mai délutánba, kettő elmúlt itt a Petőfi változatos magyar zenei kínálat fogad továbbra is. Köztük több újdonság, sok olyan régi kedvenc, amit együtt énekelhetünk ma is. Itt a Petőfi, most a Tortuga kezdi a sort.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. 2 perc múlt pontosan 4:30, és jöhet egy kis multidézés. Felkészültél régi emlékekre? 2000-es évek? Mi jut hirtelen eszedbe? 0-30-30-30-380, de már is megírhatod. Közben mutatom azt a nagy klasszikust, ami a 2000-es évek egyik, hát tulajdonképpen mondhatni, hogy zenei himnusza volt. A csapat bemutatkozó kislemeze ezt megelőzően képzett több mint 20 országban megjelent, Kanadától Dél-Afrikán át egészen Japánig, és számos díjat jutalmazta, nem csak a zenei szakma, hanem a közönség egyaránt. A dal videoklip is készült, minden megszokott sémát felborított ez az alternatív klip, a zenei csatornák egyik legtöbbet játszott videója volt. Most pedig nevezzük nevén, jön az Ájájó, a Neo

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Az Analóg Balaton dalát hallod itt a Petőfin, és ha már Balaton, képzeld, ezen a napon indult a rendszeres viharjelzés 1934-ben a Balatonon. Azóta természetesen folyamatosan fejlesztik, és ma már az időjárási műholdak és precíz meteorológiai előrejelzések segítik a pontos riasztásokat. Ez a viharjelző rendszer ugye olyan, mint a Balaton időjárás top lámpája, hiszen a tó körül elhelyezett sárga villogó lámpák figyelmeztetnek mindig minket, ha erős szél vagy vihar közeledik. A viharjelző lámpák egyébként kétféle sebességgel villognak, attól függően, hogy mekkora a veszély. Elsőfokú viharjelzésnél percenként 45-szöri villogás számolható meg, a szélsebesség ilyenkor meghaladja 45 km/h. Csónakkal, fürdőeszközzel és úszva parttól számított 500 méteren belül szabad csak ilyenkor tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén, ami egyébként most jellemző a Balaton teljes környékén, a fény percenként 90-szer villan fel, a szélerősségeinkor átlépheti a 60 km/h, tilos ilyenkor a vízben tartózkodni.

Petőfi Rádió, minden magyar egyik sportesemény pedig követi a másikat. Ugye jövő héten, hétvégén, vasárnap zárul majd a foci világbajnokság, a visszaszámlálás pedig közben már elindult a Forma 1 magyar nagydíj kapcsán is. A Hősök terén ezzel kapcsolatban majd ismét lesz Forma 1-es installáció, a Dunán pedig a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amire programokat is szerveznek. Egyébként az idén bővített programokkal készülnek, ennek keretében lesz például már csütörtökön majd box utca látogatás, illetve bevezették az úgynevezett szurkolói zónajegyet is, a gyerekek például így könnyebben belecsöppenhetnek a szurkolói élményekbe a közösségi tereken, illetve színpadok körül is. A padoklub pedig az eddigi 950 férőhelyről több mint 3800-ra bővült, a 3-as, 11-es és 14-es kanyarban pedig bővíteni kellett a törmelékfogó kerítést, emellett hát mindent rendbe hoztak, ami a pályával kapcsolatos. Az egyik fő esemény pedig az idei Forma 1-es magyar nagydíjon a kanyarok elnevezése lesz. Hát előjáróban ennyit, július 24 és 26 között zajlik majd a Forma 1 magyar nagydíja Hungaroringen, itt a Petőfin pedig egy kis kávéval dobjuk fel a mai délután Radics Gigi segítségével.

0: Figyelmesen közlekedj az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között, ugyanis több szakaszon útépítők dolgoznak, félpályás lezárások és az erős forgalom miatt számíthatsz mindkét irányban torlódásra. Csak úgy, mint az M5-ösön, Röszke felé Lajos Mizsőnél folyik munkavégzés, itt 4-5 kilométeres a torlódás, Kecskemét után pedig szintén elkezdtek dolgozni, ott csak a belső sáv járható, és itt is torlódik a forgalom. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben pedig folyamatos a szakaszos lassulás, tolódás, nagyrészt a külső sávban, tehát személyautóval. Ha Budapest felé jössz, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi más egyéb infód van, valahol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy segítessünk a továbbiakban is a hallgatóknak. 0630 30 33 380 a számunk, ide SMS-t és MyBerüzit is küldhetsz. A folytatásban pedig mindjárt jön a We Are Rockstars.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Frissülést hozott a hideg front, hogy egy picit fellélegezhetünk, kellemesebben telhet a délután, viszont hétvégére visszatérnek a 30 fok körül értékek, és magas lesz az UV-sugárzás. Így készül majd a programokkal. Mi pedig folytatjuk pontban 3-kor a We Are Rockstars-szal, itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Tech.
1: Petőfi Rádió minden magyarra. A Velencei-tó környékén pedig egyre nagyobb lesz a mozgás, hiszen Sukoron indul a nyár legnagyobb egyetemi bulija, az EFOT. A rendezvényre utazóknak érdemes kihasználni a sűrű vonat közlekedés Budapest és a Velencei-tó között, ugyanis napközben fél óránként indulnak a bővített férőhelyű elővárosi Z30-as és G43-as járatok, éjszaka pedig óránként közlekednek a bagoly vonatok. Egyébként a szervezők a vonathoz csatlakozva Kápolnásnyék vasútállomástól transferbuszokat is biztosítanak a fesztiválra. Emellett menetrend szerint nappali és éjszakai autóbusz járatokkal is megközelíthető a helyszín, sőt kerékpárral is eljuthatsz az EFOT-ra a Budapest felől érkező vonatokon, mind lehetséges a kerékpárszállítás vonatonként jellemzően 12 kerékpárhelyjel. Ha kerékpárral érkezel, egyébként a Velence megállóhelyig javasolják az utazást, ahonnan nagyrészt bringautón haladva körülbelül 20 perc alatt érkezhetsz a fesztivál helyszínére. A MÁV csoport vonat és autóbusz járataira azt ne feled, hogy csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel szabad felszállni, ennek hiányában 25 000 forintos pótdíjat kell fizetni. Egyébként az ottani fellépők közül többekkel itt a Petőfin is találkozhatsz, például a Halott pénzzel, de előtte még Liana énekel nekünk itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar. Szinte még csak most kezdődött a nyár, viszont sokan várják már az augusztus. Az egyik legjobban várt égi esemény lesz az a teljes napfogyatkozás, ami Európából több helyről is megfigyelhető lesz. Az orosz sarkvidék térségében kezdődik, majd aztán Kelet-Grönlandon és Izlandon át Spanyolország fölött ér véget. A teljes napfogyatkozás majd augusztus 12-én éri el, tehát Malorkát, amikor a hold teljes egészében eltakarja a napot. A szigeten ez az esemény közvetlenül naplemente előtt történik, ami rendkívül ritka kombináció. Mellesleg augusztus Mallorca egyik legnépszerűbb időszaka, és a tömegturizmus ellen pedig, ahogy itt is, hát egyre több helyen tüntetnek az európai városokban, Mallorcán például, és egyébként más mediterrán üdülő helyeken. A lakosok például rendszeresen úgy védekeznek, hogy néhol akár vízipisztolyos akciókkal fejezik ki nem tetszésüket. Felázadtak több ízben Olaszországban,

Petőfi Rádió minden magyar. 3 perc múlva pedig 3:44. Egész kellemes az időjárás, mutatni kiránduló idő van. 21-30 fok között mozognak a hőmérsékletek, itt-ott néha eleredhet az eső, úgyhogy erre is készülj. A Balatonnál továbbra is másodfokú a viharjelzés, viszont a Kompa menetrendtől eltérően folyamatosan közlekedik, úgyhogy itt nincs fennakadás. A szeles esős időjárás miatt viszont például a délelőtti órákban a zugligeti libegőt leállították, úgyhogy erre mindig készülni kell. Rossz idő esetén vagy műszaki hiba miatt az elhárítás idejére az előre meghirdetett nyitvatartási rend változtat, úgyhogy érdemes érdeklődni. Az zugligeti libegő egyébként 70 óta szállítja a kirándulókat a Jánoshegyre és vissza, szombaton pedig jön a libegők éjszakája, és még az év többi napján ugye kizárólag üzemidőben, a rendes nyitvatartás alatt használható a libegő, úgy üzemzárás után különösen éjszaka, csak ezen az egy napon majd évfél előtt még láthatott például a kivilágított parlament épületét, a völgyállomáson pedig majd élőzenei szórakoztatja az utazó közönséget a libegők éjszakáján. 0-30-30-30-380, itt ezen a számon ne felejtsd, te is mindig informálhatsz minket közlekedésről, egyéb jó programötletekről, az idei nyárról, hogy mi minden történt veled, közben jön a Magidom a Petőfi.

0: Rend után újabb srácok a sorban. Például Szikora Tomi, akivel 4-től már is indul a Petőfi csúcs. Ha szeretné a Petőfis ajándékcsomagot, akkor figyeld a részleteket, már is mondja, mi mindent kell érte tenned. Már Kata volt veled, holnap találkozunk, 4-től pedig a Carson Kova indít.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pontban délután 4 óra van, innentől társad leszek a munka utolsó óráiban, aztán pedig veled vagyok, haza kísérlek, sőt a szabadságod alatt is számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára nyereményjáték következik, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha nem ismerte fel a Sázam, akkor mondom, mögöttünk lábas Viki dala, az Álompor.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Munka után haza kísérünk, ha pedig a szabadságot töltöd, elkísérünk nyaralni. A Petőfi Rádióban a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél. Nagyjából 4-5 kilométeres dugó van, plusz menetidővel tervez, hogyha az M5-ösön Szeged felé tartasz, Lajos Mizsénél munkavégzés folyik. Az M1-esen pedig több kilométeres dugó van, mert Tatabány és az M0-ás között a kiépített terelésben szakaszonként lelassul a haladás, ugyanakkor a terelésbe történő belépés előtt mintegy 8 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Tatabányánál a főváros felé, emiatt várható tehát lassulás. És neked mi lesz az úti célod, merre tartasz? Dolgozzunk össze, várom a közlekedési infókat az egész országból, Túrkevéről, Kelebiáról, Nyírmadáról, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: napját.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Lassan közelítünk a napvége, a munkanapvége felé. És legyen sikerélményed, mert hamarosan játékot indítok Petőfi Rádiós ajándékokért. Hogy mi ezért a teendőd? Először is figyelni, figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy ma délután ez az óra nyerő zenéje, akkor küld nekünk üzenetet, jelentkezz a játékra 06 30 30 30 380-on SMS-ben, írd meg, hogy melyik az óra nyerő zenéje. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és tér a komplett Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez mind a tiéd lehet. Figyelj, kacsintok! A játék pár perc és rajtol! Petőfi.

0: torlódás van az M0-ás északi szektorában is, nagyjából 3 km hosszan, plusz menetidővel tervez, tehát hogyha az M0-áson tartasz, és a 11-es főút, Szentendre vagy akár Budapest az úti célod. Az M1-esen is torlódás van, főként Tatabányánál, a terelésbe történő belépés előtt több kilométeres torlódás van, mindez tehát az M1-esen Budapest felé Tatabánya előtt, az M5-ösön pedig Lajosmizsénél folyik munkavégzés a 74-es kilométernél Szeged felé, ezért van 4-5 kilométeres dugó, tehát az M5-ösön Lajosmizse térségében a Szeged felé vezető oldalon. Várom a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket országosan Hajdúböszörményből, Békésről, Cecéről, csörges meg a 061-759-6060-on, adj hírt és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A játék legizgalmasabb pillanatai következnek, hiszen nemrég játékfelhívást hallhattál két dal között. És hogyha küldtél nekünk üzenetet, ráadásul elsőként, akkor most minden bizonnyal téged hívlak.
1: Hello, tessék, Kádár Hargitai Kíra.
0: Hello, Kíra, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Gyors voltál, és mindenkit megelőzve küldtél nekünk üzenetet.
1: Ó, pedig most próbálkoztam életemben először.
0: Mekkora mákod van, akkor szerencsés típus vagy, én úgy gondolom.
1: Ezek szerint igen.
0: A játék menetét tudod?
1: Nagyjából igen.
0: Akkor mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: Tankcsapda örökké tart.
0: Tökéletes. És már csak a Petőfi Rádió szlogenjét mond nekem, kérlek.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy. Akkor felkészültél erre a játékra, és ma délután te nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy van egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagod. Bögre, kulacs, nyakbasz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez tartalmazza a meglepetésünk.
1: Örülök neki.
0: Mi a program nálad? Mit csinálsz épp?
1: Pont most értem haza a munkából. Amikor megszólalt a felhívás, akkor állítottam le az autót, és mondom, még sose vettem részt ilyenbe, megpróbálkozok.
0: Hát akkor ez a te napod, ez most tényleg minden összeállt, nagyon. Jókor voltál, igen. Jó helyen.
1: Igen, meg a szülinapom is tegnap előtt volt, úgyhogy ez
0: most így. De jó, hát akkor Isten éltessen téged, akkor ez a mi ajándékunk, vagy hát magadnak csináltad. De a mi ajándékunk most a Honey Beast és a Pornograszt közös dala, a Hullik a cseresznyefa virága. A mai nyertesünk tehát Kíra, de holnap te is lehetsz a szerencsés, játsz velünk 4 és 5 között.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pornograszttal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát és

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060, ez a telefonszámunk, bárki bármit lát az utakon, jelentse nekünk. Figyelem az M0-es déli szektorán, az M5-ös felé a 26-os jelű alsó némeri csomópont lehajtó ágán egy műszaki hibás kamion vesztegel, ezért nem lehetséges a kihajtás, mindez tehát az M0-es déli szektorán, az M5-ös felé a 26-os jelű alsó némeri csomópontnál, ahol egy műszaki hibás kamion vesztegel, és a 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán egy személyautó motoros gázolt, a 100-as kilométernél forgalomkorlátozás van a 4-esen Szolnok elkerülő szakaszán. És ebben a másodpercben kaptam, hogy a 405-ös főúton Nyíregyháza térségében is baleset történt a 11-es kilométernél. Baleset állt a 405-ös főúton Nyíregyházánál. Várom a további infókat és játszom a kedvenceket. A folytatás mindjárt a Szupernem és az Egy nap egy év.
1: Órák csak percek, de úgy érzed, egy nap egy év.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: 5 után is számíthatsz ránk, akár munkában, akár az autóban vagy a strandon. Veled vagyok, és a legnagyobb magyar zenék teszik teljessé a napod. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, szuper, nem egy nap egy év, de játszom mindjárt Fluor, a 30Y és Dallos Bogi dalát is.
11: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Ha a Sázám nem ismerte volna fel, akkor mondom, fluor, sosehol, keserű, ezt hallottad nálunk a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok az utitársad, aki hazakísér, vagy a szabadságod alatt elkísér nyaralni. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Várom a közlekedési infokat, és mondom ezeket. A 405-ös főúton Nyíregyháza térségében baleset van a 11-es kilométernél, így csak egy sávjárató baleset állt a 405-ös főúton Nyíregyházánál. Az M0-ás déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 26-os jelű alsó-némedi csomópont lehajtó ágán egy műszakhibás kamion vesztegel. Ezért itt a kihajtás nem lehetséges, a legutóbbi infók szerint mindezt át az M0-áson, az M5-ös felé a 26-os jelű alsó-némedi csomópontban. Még szintén M0-ás, viszont az északi szektorban a Megyeri hídi végcsomópont felé torlódás tapasztalható, mert az ottani körforgalomban egy műszakhibás jármű vesztegel. Tehát torlódik a forgalom az M0-ás északi szektorán a Megyeri híd felé tartó oldalon. És Zikó jelezte nekünk Viberen, hogy Grácz A2-A9 építkezés miatt kezd torlódni. Zikó, nagyon köszi, hogy Ausztriában is minket hallgatsz. A Petőfi Rádió veled van, elkísér, és az egész országból, sőt, lassan egész Európából várom a közlekedési infokat, mert nagyon örülök, hogy ilyen sokan minket hallgatnak. Adj hírt Nyírbátorból, Füzesabonyból, Dabassról, csörgess a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Nézd, hogy vigyorog rám.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene. Gathering a

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ma az 50. EFOLT nyitó napján kiderült, hogy a fesztivál hová költözik majd jövőre, szóval vége a találgatásoknak. A Velencei tó 20 év után búcsúzik az EFOLT-tól, most még egy hatalmasat bulizhatunk a következő napokban, de 2027-től doppergés, Esztergom ad otthont az eseménynek. Ráadásul azt is bejelentették, hogy a fellépők között ott lesz Horda György és Balázs Klária, Groovehouse, LL Junior, Lola, Fluor Tomi, Berecki Zoltán, Tideni és a Valmar is. Jövőre tehát már Esztergomban efotozhatunk. Oda költözik majd 2027-től a fesztivál. Addig is, idén a Velencei tónál jó bulit mindenkinek! Ki az, aképpen a Velencei tóhoz tart? Csekkolj be hozzánk Viberen 0630 30 30 380. Nálunk pedig a színpadon a Kuplung.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: 20 percenként jövünk a délutáni csúcsforgalomban a friss aktuális útinfokkal. Figyelem, a 82-esen Nyúl településen baleset történt a 63-as kilométernél. Frontális ütközés van, ezért a forgalmat megállították, tart a helyszínelés. Baleset van tehát Nyúl településen a 82-es főúton, ahol a 63-as kilométernél megállították a forgalmat. Nyáregyháza térségében a 405-ös főúton baleset van a 11-es kilométernél, itt csak egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 405-ös főúton Nyáregyháza térségében a 11-es kilométernél, és az M0-áson Ecser térségében a 46-os kilométernél 4 személyautó ütközött össze a belső sávban, 6 kilométeres dugó van, tehát baleset az M0-áson Ecsernél a 46-os kilométernél, de hogy melyik irányba, várom az infót tőled innen, sőt, az egész országból, Komlóról, Szeghalomból, Hátsról, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 06 30 30 30 380, csekkolom az üzeneteket. Gabi például Görögországból Tesszalonikiből csekkolta hozzánk, hogy ott is a Petőfi Rádió szól. Süt a nap, 34 fok, az utak jól járhatóak. Gabi, nagy pacsi neked! Köszi, hogy ott is minket hallgatsz. Tehát ha kaptam útinfót Grácsból, Tesszalonikiből, és itthonról is várom a helyzetjelentéseket, az M0-áson Ecser térségében van egy nagyobb baleset, több autó ütközött össze a 46-os kilométernél, ezért van tehát torlódás az M0-áson Ecsernél. Számítok a további hírekre, és jöhetnek az üzenetek. Már csak egy óra is kezdődik a kívánságműsor, akár felköszönthetjük a névnapos Ellákat, vagy a születésnaposokat. Írja 06 30 30 30 380-ra. Mindjárt itt az Ári Mafia és a...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra van, munka után is számíthatsz ránk, akár meló után együtt csobbanunk a kerti medencében, de Vacsi közben is veled vagyok, és a háttérben szólnak a legnagyobb magyar zenék. Hello, itt Szikora Tamás, a kezdés pedig az Ári Maffiájé. Kell egy ház, ezt indítom.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Egy kellemes, simogató dal a délutánban. Belehallgattunk Száján Noé legújabb lemezébe. Ez volt a Dreamfood.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki folyamatosan jelzi a friss, aktuális közlekedési infokat az egész országból. Figyelem, az M3-ason baleset van Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 41-es kilométernél csak egy sávjárató, ezért több mint 3 kilométeres a dugó. Tehát baleset az M3-ason Bagnál Vásárosnamény felé a 41-es kilométer előtt nagyjából 3 kilométeres torlódásra kell készülnöd. Az M0-áson Ecsert térségében ütközött össze több autó a 46-os kilométernél. Itt szintén több kilométeres a torlódás. Tehát baleset az M0-áson Ecsernél, hogy melyik irányban várom a te infód, és a 82-es főúton Nyúl településen is baleset történt a 63-as kilométernél. Itt tart a helyszínelés, tehát baleset Nyúlon, a 82-es főúton a 63-as kilométernél. És te merre vezetsz, merre hallgatsz minket? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Kabáról, Nyéklátházáról, Alsónémediből, csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Csókolom, megérkeztem. Por után nem kell előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben vizes talpal.

hogy az illatától vágynak. Hiszen nincsen olyan kép, ami tőle lenne szép.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Közlekedési infók hallgatóinktól, hallgatóinknak.
1: Az M3-ason, Budapest felé vezető szakaszon, 78-asnál körülbelül, a sávlezárásnál, sávbehúzásnál egy ledobott abroncskumi veszélyezteti a forgalmat.
0: Tehát akkor még egyszer pontosítsunk, M3-as Budapest felé?
1: M3-as Budapest felé, és úgy körülbelül a 78-as kilométertőnél, ahol a sávbehúzás kezdődik, és nagyon veszélyes.
0: Aha, hát remélem, hogy hallják az útinformosok, vagy valaki ott ezt arrébb tudja húzni. Még jó, hogy nem történt baleset.
1: Nagyon nagy a forgalom, úgyhogy nagyon nehéz ott bárkinek is arrébb húzni.
0: Kinek köszönhetem az információt? Egy keresztnevet kaphatok?
1: Edina vagyok.
0: Edina, jó utat kívánok, és köszönöm, hogy együtt utazunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Várom a további infókat is. 061 759 6060.

0: megkötött.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Következik az egyik kedvenc újdonságunk, BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine. A dal, amely hát tulajdonképpen egy semeret, se nélkület kapcsolat sztoriát meséli el. Két emberről szól, akik még mindig kötődnek egymáshoz, de valami miatt nem tudnak igazán egymásra találni. Nézem közben a YouTube kommenteket, mert egyébként a zene ott van a legfelkapottabb videó között. Enikő kommentje érdekes, azt írja, csak én érzem azt, mint hogyha saját magukról énekelnének, mintha Bogi nem merne belevágni egy újba, egy új kapcsolatba, de ő itt van, és még vár rá, amíg készen nem áll. Húha, lehet, hogy egyszer címlapon lesznek. Always be mine,

0: Petőfi Rádió minden magyar, Poroszlón 28 fok van, Szigetváron 21, Nyírábrányban pedig 20. Kinél hány fokot mutat az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelentkezünk a friss aktuális útinfókkal a délutáni csúcsforgalomban. Baleset van az M3-ason Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 41-es kilométernél csak egy sávjárató, ezért több mint 3 kilométeres a dugó, tehát az M3-ason Bagnál Vásárosnamény felé. És baleset van Nyúlon, a 82-es főúton. Itt a 63-as kilométernél megállították a forgalmat. A fővárosban egy műszakhívás autó akadályozza a forgalmat a Helsinki úton befelé a Csepeli aluljáró után a belső sávban, valamint helyszínelnek a pesti alsórakparton észak felé a Dráva utca előtt. Várom a további infokat is, például, hogy aktuális-e még a korábbi baleset, amely a Budafoki úton történt a Bogdánfi utcánál. Várom a híreket Budapestről, valamint az egész országból, Orosházáról, Makóról, Kiskörösről. Csörgess a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És ebben a másodpercben frissült az SMS falunk. Valaki írta, hogy Lacháza és Dömsöd között baleset történt, lassan halad a forgalom. Tehát baleset Dömsöd és Lacháza között. Köszönjük szépen, várom a további híreket is. Most Rácz Gergő és Olsóvai Reni közös dala közben. Miért ne?
2: A leg-

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől ma is kívánság műsor. Mondd meg te, hogy a következő magyar dal kié legyen. Akár a kollégádé, a legjobb barátodé, az osztálytársadé, vagy közben is okoz meglepetést valakinek. 061-759-6060 a forró drót. Hívd most! Az első zenét Zoli választotta a festős kollégájának, Bencének. Kelemen kabátban maradjatok, gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
1: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van. Légy a főnököm, hogy miért kezdődik a kívánság műsor, a következő 120 perc a tiéd. Mondd meg, hogy kinek játszom a következő magyar dalt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hívja 061-759-6060-on. Most a Kelemen kabátban dal a közben.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar

0: 06 1 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Én Tomi vagyok, és te?
3: Én Bíborka.
2: Hello, Bíborka! Mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a rádiót?
3: Hát kint vagyunk anyukámmal az udvaron.
2: Aha, jó idő van nálatok akkor ezek szerint. Vacsiztatok már, vagy még vacsi előtt állsz?
3: Hát még vacsi előtt.
2: Aha, és akkor tesztek, vesztek, vagy mi a program?
3: Hát anyukám gyomlál, én meg játszok.
2: És mi játszol? Mit csinálsz?
3: A kutyákkal, meg itt van kint hintám, és hintázom egyébként.
2: Hogy hívják a kutyusodat?
3: Hát kettő van, az egyik egy tacskó, ő habcsók, a másik egy keverék kutya, ő meg mafla.
2: Na, hát remélem, hogy jól telik a nyári szüneted, mert mosolyog a hangod.
3: Igen.
2: Mi lesz a nyár legjobban várt programja? Van valami, amit különösképpen vársz?
3: Hát az egyik lovas táboromat.
2: Na, jól van. Hát akkor biztos, hogy jókat fogtok ott bulizni, meg ismerkedni a többiekkel. Most kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát az egyik osztálytársamnak.
2: Hogy hívják őt?
3: Kikos Luisa Laura.
2: Oké, megbeszéltük, akkor nektek játszom a következő dalt, és nagyon boldog vakációt kívánok.
3: Oké, köszönöm.
2: Bagosi Brothers Company Balaton, ez szól most a Petőfi Rádióban. Na és te, mit hallanál szívesen? Várom az üzeneted, ez a kívánság műsor.

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:27, a műsor nem csak hallható a rádióban, hanem nézhető is egyébként a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Az első percekben csatlakozott hozzánk Hunor Szentgotthárdról, Timi Martőről, Dani Pécser nem csak hallgat, hanem néz is minket. Ciao Dani, Orsolya Balkányból van velünk, Dorka Nyíregyházáról csatlakozott, Kabán köszöntöm Icust, Ferenc Zalakomáról írt nekünk, Kámán Szolnokról küldte be az üzenetét, és velünk van Eszter Szabadszállásról, szóval külön pacsi a TikTokosoknak! Akinek van kedve, nézze be a TikTok live-ban, nézze meg a Petőfi Rádió stúdióját, és hogy milyen a naplemente a stúdiónkból, hiszen a naplemente az A38 hajóról látható, úgyhogy várunk mindenkit a TikTokon. Jönnek az üzenetek, amelyek SMS-ben, Viberen és a TikTokon érkeztek. Például László írt nekünk, aki a tesójának, Tamásnak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot, azt írja, hogy majd a hétvégén lesz az ünneplés, de most éppen együtt kocsikáznak, együtt vezetnek, úgyhogy...
3: Happy birthday!
2: Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig! Tamás Rakamazról csatlakozott hozzánk, ő az édesapja emlékére választott egy dalt. Nándi tesója Zsófi ma vizsgázott forgalomból, úgyhogy neked szeretnénk gratulálni a kedvenceddel. Jude Love Room, ez már bekészítve. És hogy még kinek játszom a következő dalt, az most fog kiderülni. A kívánság műsor fordítva is működik. Add meg nekem a címzett telefonszámát, én pedig a többit intézem. Ági, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok. Ez pedig az élő kívánság műsor, és jött egy üzeneted a rádióban. Hatom.
4: Igen.
2: Mégpedig a párodtól kapta meg a telefonszámodat. Laci írt nekünk, hogy szia Tomi, Áginak szeretném üzenni a rádióban, hogy nagyon-nagyon szeretem, és mindig mellette leszek. A következő dalt neki szeretném küldeni a rádióban.
4: Köszönöm szépen.
2: Kaptál már hasonló üzenetet?
4: Soha.
2: Na, hát akkor itt volt az alkalom. Milyen érzés? Most ezt egy ország hallja. Tehát kvázi Laci szerelmet vallott neked az egész ország előtt most itt a rádióban, és mindenkinek elmondja, hogy mennyire szeret téged. Mióta vagytok együtt?
4: Pár hónapja.
2: Uh-huh. Pár hónapja, akkor ez lesz az első közös nyaratok?
4: Igen.
2: Terveztek esetleg együtt lazulni, pihenni valamerre?
4: Igen, mindenképpen.
2: És van már úti cél?
4: Hát konkrétan még nincs.
2: Na, de nem tudom, nézegetitek-e akár a Balatont, vagy inkább a hegyvidékbe mennétek? Mi az, ami hozzátok közel áll?
4: Hát igazából a hegyvidék az, ami szimpatikusan.
2: Na.
4: És a különösebb van ilyenkor.
2: Aha, hát akkor mondjuk a Mátra, vagy a Bakony, nem tudom nektek, melyik van hozzátok közelebb.
4: Hát a Bakony közelebb van, úgyhogy valószínű, hogy nem az lesz.
2: Na, hát akkor valamit hozzatok össze mindenféleképpen. Egy kis közös programot, az első közös nyaralásotokat. Én a következő dalt is neked játszom. Jude Love Room a Petőfi Rádióban most a tiéd.
4: Köszönöm szépen, és szép nyarat mindenkinek.
2: Szép nyarat nektek is. Szia, szia, hello!
4: Szia!
2: Mást is szívesen meglepünk. Erről szól a Petőfi Rádió kívánságműsora. Egészen este 9-ig.

Félve késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem.

kisebb figyelmet. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: szeretet csak szétszedne.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: A pontos idő 19:40, rengetegen együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. Például Máté csatlakozott hozzánk, köszöntöm Lacit. Ebben a másodpercben írt nekünk Ghosty, Cisco, Ervin, csak a kommentelők közül szemezek. Velünk van Patrik, Gergő, aztán Levi, Ildikó, Mónika, Edina és Blankus. Üdv nektek a TikTokon, és nagyon köszi, hogy nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is követtek minket. Most pedig jönnek az üzenetek. Például Szandi írt nekünk, hello Tomi, eltört a lábam. Kérhetek egy számot? Szandi, ez csak természetes. Jobbulást, gyógyulást küldünk, vagy kívánunk neked, meg küldök a dal mellé egy gyógypuszit is. Artur Rambó, utcasarki fény, ez lesz a tiéd. Paulácska a TikTokon írt nekünk a live-ban. Tomi, jövő hét kedden leszek 18. Kaphatok egy zenét? Paulácska, szeretnél előszüli napozni? Ez csak természetes. Felköszöntünk téged a rádióban. Szandrát is meglephetjük most. Roli írt nekünk, hogy a feleségének nem sokára születésnapja lesz, úgyhogy kedves Szandra, téged is megünneplünk a rádióban. Tomi üzenete is befutott. Hello Tomi, bent vagyok a TikTok live-ban. Egy barátomnak, a legjobb barátomnak szeretnék kérni egy számot. Oké, Tomi, ez csak természetes. Ákos a feleségének választott egy dalt, aki Dortmundban hallgat minket. Jött egy SMS is. Sziasztok, szerelmemnek, Ivcsinek szeretnék küldeni egy számot. Puszéja, kislánya, Léna, valamint anya. Oké, rendelés felvéve. Artur Rambó, utcasarki fény, ez a tiétek lesz. És hogy még kié, az most fog kiderülni. A kívánság műsorban fordul a kocka. Valakit én hívok, add meg a telefonszámát.
4: Halló.
3: Én pedig rácsörgök. Szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és Enikőt keresem. Enikő, szia! Anyától kapta meg a telefonszámod. Ő rajtunk keresztül szeretne téged meglepni. Hát, meglepni. Azzal az üzenettel, hogy szia Tomi, kérlek hívj fel a lányomat Enikőt, hogy pakoljon össze a szobájába. Puszi, anya!
4: Az kemény. Na jó volt.
3: Az kemény, látod? Anya így a rádión keresztül célozgat neked, hogy most már tegyél rendet a szobába. Bár én nem gondolom, hogy akkora nagy kupi lenne, vagy te hogy látod?
4: Dehogy is, semmi.
3: Anya gyakran szokta egyébként mondani, hogy na most már tessék takarítani, mindig kiadja neked a házi munkát.
4: Dehogy is, nem adja ki.
3: Nem adja ki? Akkor csak így a rádióban nem, üzeni nem. Meg neked, hogy most már akkor takaríts ki a szobádat. Remélem azért jól telik a nyarad, igen. És igen, van időt igen. Programozni, pihenni.
4: Igen, köszönöm azért.
3: Mi volt az eddigi legjobb programod, vagy mi lesz az, amit nagyon vársz idén-nyáron?
4: Hát megyünk a Balaton, a plázsra, a Siófokra.
3: Aha.
4: Meg nyaralni, aztán szinte mennyi.
3: Aha, a nyaralásnak a helyszíne már megvan, vagy még tervezitek?
4: Hát még terve van.
3: Na hát akkor erre hangolódunk, legyen szuper nyarad, nagyon klassz vakációd, az Artur Rambóddal az utcasarki fény most neked fog szólni a Petőfi Rádióban, meg a TikTokon, mert hogy közben TikTok live-ozok is.
4: Ja, köszönöm.
3: Legyen szép estét, minden jót, szia-szia!
4: Szia,
3: szia! Várom a további üzeneteket, ez a kívánság műsor 9 óráig most az Artur Rambó dalával, utcasarki fény, ezt indítom!
2: Ez a legújabb magyar zene!
5: Neked adtam a szárnyam, nem repül.

0: Rádió Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet, SMS-ben, Viberen és a TikTokon is, mert hogy élőadást indítottam a TikTokon Petőfi Rádió stúdió néven. Például Ádám csatlakozott hozzánk Nyíregyházáról, Ádám és Ricsi Szolnokról is üdvözöl minket, Tamás választott dalt Ricsére, Nimrodnak, Beninek és Deborának. Néhány másodperce futott be Orsoly a kommentje. Szia Tomi, tegnap volt a hugom 10. születésnapja, és az én 22. születésnapom. Kaphatunk egy zenét? Orsolya, természetesen nem csak egy zenét, hanem egy köszöntést is.
3: Happy birthday!
2: Dupla ünnep van nálatok, szóval Nora Tillis és a Last Round Stable neked, nektek fog szólni a Petőfi Rádióban. Noémi is küldött nekünk kommentet a TikTok live-ban, aki a férjének Gábornak küldi a következő számot, azzal az üzenettel, hogy mindjárt indulnak az éjszakás műszakba. Kitartás nektek, veletek leszünk. Dávid Peca közben hallgat minket, azt írja, hogy Tihanyban pecázik. Egyelőre több-kevesebb sikerrel, de saját magának választott egy dalt. Oké, hát remélem, hogy meghozzuk a kapást, és lesz a hétvégén halászlé. A következő dal a tiéd. És hogy még ki, az most fog kiderülni. Akár add meg a címzett telefonszámát, én pedig rácsörgök. És átadom neki a te személyes üzenetet.
4: Halló!
2: Halló, szia Rajmi, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az Élő Kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom?
4: Igen, persze.
2: Evelin írt nekünk, hogy szia Tomi, a vőlegényemnek Rajminak szeretnék üzenni, egy üzenetet küldeni, mégpedig azt, hogy mindennél jobban szeretem, és hálás vagyok neki mindenért. Nagyon, de nagyon büszke vagyok rá, és szeretem.
4: Nagyon szépen köszönöm, és én is szeretem őt.
2: Neked egy nagy cuppanost is küld neked most így a rádión keresztül, Evelin. Azt írja, hogy ugye a vőlegénye vagy, mikorra tervezitek a nagy napot, milyen kilátásokkal mentek neki, akár az idei nyárnak, vagy a következőnek. Hogy álltok ez ügyben?
4: Hát körülbelül egy éve kértem meg a kezét, úgyhogy közelítünk a célhoz.
2: Aha.
4: Az idei nyáron pedig Olaszországban megyünk nyaralni.
2: Wow! Hát ez akkor nagyon szuper. Mennyi időt fogtok ott tölteni?
4: 5 napot.
2: Aha. Na és mikor mentek?
4: Hónap végén.
2: Hát az már tényleg mindjárt itt van, akkor együtt számoljátok vissza a napokat. Én nagyon jó vakációt kívánok nektek. Nora Tilldal, a Last Round Stable pedig most neked, nektek fog szólni.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót, szép estét, jó nyarat, ciao, szia-szia. Várom persze a további üzeneteket is a kívánságműsorban, hiszen 9-ig itt vagyok, írd nekem te is.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, figyelem! Az 51-es főúton Dömsöd és Kiskunlacháza között baleset történt a 45-ös kilométernél. Itt teljes útzárban mentőhelikopter is érkezett a helyszíre, tehát baleset van az 51-es főúton Dömsöd és Kiskunlacháza között a 45-ös kilométernél. Itt teljes útzárat vezettek be. Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Ez a kívánságműsor, és nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. A következő dalt például Edi választotta a legjobb barátőjének Orsinak. Van már 100-szor.
3: Olyat, amit eddig még sosem, és hibázunk most olyat, amit eddig senki sem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra van, vagyis 8 óra múlt 1 perccel folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban hallgatóink kedvenceivel. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Várom, hogy becsörögj. 061-759-6060, ez a kívánságvonal. Itt a kezdés, Valmar 100-szor.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: 1 millió az üzenet. Andi csatlakozott hozzánk, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni a kolléganőjét, Betit, ugyanis most végre együtt műszakoznak 9-ig, úgyhogy saját maguknak választották a következő dalt pörgetőként. Render és felbéve, és örülök, hogy együtt dolgozunk. Betty is csatlakozott a műsorhoz, aki a kedvesének Zsoltnak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen téged. Közben pedig kapás van a 061-759-6060-on. Háló! Letette? Ki a következő? Háló, Petőfi Rádió!
3: Én vagyok Tomika, Andika, tökörül.
2: Ó, szia, Andika!
3: És a szeretett karikámnak, ami tudod, van az Instán is, és most ott nézünk, hallgatunk téged, és hallgatjuk a kívánságműsort, és a TikTokon is van a szeretett karikám, ugye köztudott, és mindenkit puszilok, aki ismer engem és szeret, és aki jó ember, mindenkinek kívánok nagyon szép nyarat, főleg azt a számot bírom, ami a nyári gyerekek, a Balatonparton, Dunakanyarban a kötegemet hajtom.
2: Úgy.
3: Nyári gyerek vagyok, a tagok nevetek, amíg szülök a szemetek, maradjatok gyerekek.
2: Andika, te még nem jelentkeztél gyerekek valami tehetségkutatóba?
3: Én imádunk Tomikám, és puszillak, jó?
2: Jó, oké, nem kérdeztem semmit. Rendi, csak küldök nektek számot, jó?
3: Köszönöm, puszi!
2: Szia! Hú, hát ezzel a dallal kezdtük a kívánságműsort, úgyhogy ezt nem tudom lejátszani. A következőt annál inkább Karzonkoma, Dzsurló, Szemüveg.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, kislányomnak Zsófinak Nyíregyházára szeretném küldeni a következő számot. Puszilom őt. Oké, kedves Zsófi, Nyíregyházán a következő zene a tiéd. És hogy mi kinek játszom, az most fog kiderülni. Ha valakinek szeretnél meglepetést okozni a rádióban, egy igazi, hatalmas meglepetést, akkor add meg a telefonszámát, én pedig felhívom őt. És így a reakcióját élőben is hallhatod.
3: Igen, tessék.
2: Háló, szia Sanyi, én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok. Ez pedig a Kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom neked?
3: Igen, természetesen. Hello, szia.
2: Ren írt nekem, hogy hello, kedves Petőfi Rádió, szia Tomi. Férjemnek Sanyinak szeretnék üzenni, hogy ő a világ legjobb férje és apukája. Nagyon-nagyon szeretem. Pénteken pedig érkezik a második csodánk.
3: Imádom, ő az én mindenem. Nagyon szépen köszönöm.
2: Wow, tehát akkor pénteken lesz a nagy nap.
3: Igen, pénteken, így van. De most már csütörtök, péntek, Szabin vagyunk, csinálom a gyerekszobát, úgyhogy nagyon-nagyon királyság, és nagyon várjuk a kis harcost.
2: Hát akkor óriási izgalomban vagytok.
3: Nagyon-nagyon. Igaz, hogy már van egy 3 éves kislányunk, de épp a nagymamán meg a nagypapánál nyaral, de...
2: Mire hazajön, addigra már lesz tesó.
3: Így van, uram.
2: Meghozza a gólya. És hogy fogják hívni a kicsikét?
3: Szabó Zente Ádám.
2: Na, hát akkor nagyon várjuk őt. Én addig is nagyon boldog babavárást kívánok. Remélem, hogy kielveztétek minden pillanatát, mert most már következik a következő pont, a következő szint. Úgyhogy a következő dalt is nektek játszom a Petőfi Rádióban, ez pedig a Magna Cum Laude és a Holnap reggel.
3: Yeah, köszönöm szépen, uram, és további szép napod!
2: Neked is, szia, ciao. Mást is szívesen meglepünk, ez a Kívánság műsor.
1: Petőfi Rádió Kívánság műsor. Telefonszámunk 061 759 6.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet. Szia, szeretném kérni a következő számot anyukámnak, hogy gyógyuljon meg. Küldi lánya Tímea, fia Robert és unokái Máté, Bogika és Bálint. Mi is gyógyulást, jobbulást kívánunk. Zsófi csatlakozott hozzánk, aki a családjának választotta a következő zenét és az ismerőseinek. Oké, rendelés felvéve, és ami kinek játszok Dash-dalt, az most fog kiderülni. Csörgünk a 0617596060-on. Te következel.
3: Szia, Tomi, Benni vagyok.
2: Hello, Benni. Mizó?
3: Egy kicsit vállatról ért, már eddig nem nagyon vettétek fel.
2: Ja, de ne mondj nekem ilyet, amióta itt tudok bent a stúdióban, folyamatosan veszem fel a telefont. Most is rajta kívül heten hívnak.
3: Gyorsan összeszedem, miket akarunk mondani.
2: Hajrá, szépen meg volt rá az időd.
3: Domaszéken vagyunk, egy táborba.
2: Aha.
3: És szeretnénk mindenkit üdvözölni a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Erre a számra kaptam üzenetet Évitől, aki megkért, hogy hívja fel a szerelmét.
3: Igen.
2: Halló, szia Csaba, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig a kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom?
3: Persze.
2: Évi adta meg a telefonszámod. Ő írt nekünk, hogy szia Tomi, a páromat szeretném, hogyha felhívnád élőadásban. Csabának hívják, és most Németországban van, de üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, hiányzik, és várjuk őt haza.
3: Ja, de imádom.
2: Mikor érkezel?
3: Igen, úton vagyok hazafele. Hát lesz holnap este, mire hazajön.
2: Melyik részén vagy most éppen Németországnak?
3: Épp Münchent kerülöm elfele.
2: Időjárás fronton mi a helyzet most ott arra?
3: Nagyon jó, nagyon jó. Nincs az a túl meleg se, de kibírható.
2: Hazafelé igen. Üresen jössz, vagy hozol árut is?
3: Hát három gépkocsi van mögöttem.
2: Jó utat neked, elkísérünk, és a következő dal pedig a tiéd. Carpe diem, álomhajó, most ezzel fogunk nosztalgiázni, jó?
3: Köszönöm, köszi.
2: Minden jó, szia! Maja Miskolcról üzenetet küldött nekünk. Szia Tomi, én egy pörgős dalt kérnék a barátnőimnek, Zsófinak és Laurának, remélem még beleférek a mai műsorba. Természetesen, csajok, kérek szépen hangerőt, és kívánok nektek nagyon klassz vakációt. Carpe diem, álomhajó, itt a Petőfi Rádió.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Fatima üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a kislányának Vikinek szeretne gratulálni a sikeres nyelvvizsgájához. Mi is itt teszünk, és jó ünneplés nektek. 9 után a folytatásban Sunny Roland vált engem, kezdődik a Kultúrfitness. Én pedig holnap is számítok rád a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
0: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Floros, vagy Floros Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
1: Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Floros, vagy Floros Zoe?
2: Hát, hogy mondjam, Floros Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Floros Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Floros Zoe. Igen.
1: És akkor neked a Zoe a keresztneve.
2: A Zoe a keresztneve, igen.
1: Mert hogy görög is magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
2: Édesapám, így van.
1: Aki
2: így
1: egyébként ráadásul keramikus művész.
2: Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Floros Piros, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
1: Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
2: Igen.
1: Ő is egyébként a művészet világában
2: mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit, és a színek, és a faktúrák, formák tobzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
1: Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek meg, fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
2: Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok, és néha nagyon finoman kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
1: Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoe?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon restelem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, aha, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
1: És Görögország melyik részéről származott édesapád?
2: Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
1: Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
2: Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
1: Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
2: Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
1: De ezek szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
2: De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
1: Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána 3 másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
2: Szenvedélyesek.
1: Igen.
2: Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
1: Ez megvan benned, ez a szenvedély?
2: Megvan bennem, azt hiszem, igen. Bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
1: Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha az vagy egyáltalán.
2: Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy belevájkálnak az ő mélyebb rétegeibe. Szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
1: Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
2: Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé vezetett az utad, aztán utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és aztán fogtad.
3: Igen,
2: és aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
3: Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak, de ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
2: Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
3: American Musical and Dramatic Academy.
2: Thank you very much.
3: Nagyon tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáni tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
2: Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
3: 26 éves.
2: Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
3: Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
2: Arra gondoltam, hogy ha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyél. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De az, hogy a nagy körforgásba bekerülj, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból, az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
3: Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
2: Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médát is játszottál, a minden igaz, meg olyan embereket láttál test közelből, színpadon, akiket mi a tévében nézünk.
3: Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway sóra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
2: Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
3: hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg a, tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomásom van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok a szavak, és igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
2: Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
3: Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, mint csapott papotot hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek velük, vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
2: És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
3: Nem,
2: vagy...
3: Manhattanben lakom.
2: Hát az megfizethetetlen!
3: Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
2: Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
3: Igen, igen, igen, ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogyha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
2: Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Hello.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt.
3: Köszönöm nálom. Szépen.
2: Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
3: Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már szemtelen tizedik alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
2: Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
3: Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco, és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más. Maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi, a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
2: Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál, az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól

0: rendezi meg a professzor a Markettel paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Herb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a randevúnak a harmadik
1: résztvevője
0: lett, igen.
1: Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
0: Szerelmi háromszög, tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
1: Csak azért mentél Miami-ba, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet? Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
0: Nem? Három ilyen rövid filmet forgattunk. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk aztán fog.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
2: Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cellphone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerám, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit le is van.
1: Tönkre le az ujjad, azért
2: nem,
1: van bekötve.
2: Nem pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit látott a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art, a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
1: Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
2: Az Broadway, Bars and Fortune.
1: Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
2: Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
1: Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió, milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés. Hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
2: Misi Torontóban él jelenleg.
1: Te is itt ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten
2: menhetem. Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk, és fejlesztjük. Tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
1: Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
2: Reményeink szerint október-november környékén.
1: Még ebben az évben ráadásul. Hát az pikpak meg lesz akkor. Új és New York, ősszel New Yorkban.
2: Na most ezt szeretnénk egy ilyen No Excuse Cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, no excuse cinema lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
2: Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor, egy zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
1: Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
2: Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
1: Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
2: Persze.
1: Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irány
2: hát vissza New Yorkba? Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amiben belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncerttel járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
1: Színház van most az életedben, Zoli?
2: Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Absolute Movement-tel.
1: Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
2: Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
1: Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutatok, ilyen nincs az életedben.
2: Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek sokra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoli keres és szeret enni?
2: Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarok letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Csodás volt itt

0: villan a tér.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztró világában fogunk kalandozni mindenféle nívós és népszerű magyar éttermek és külföldi éttermek konyháját is fogjuk majd említeni, meg egy kicsit a dödölle készítésének a mozzanatait is fel fogjuk eleveníteni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pivonka Richard séf. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Ricsi.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük ezzel, mondhatom azt, hogy Ricsi?
2: Abszolút, és kérném is.
1: Köszönöm szépen. Szóval, hogy Zalából egészen Koppenhágáig, így röviden összefoglalva?
2: Röviden, tömören, igen. Lenti kisváros, és igazából jelenleg Koppenhágában tartok.
1: Mióta már? 3-4 éve?
2: Nem, Koppenhágában 2,5 éve.
1: 2,5 éve. Szóval, hogy a világ egyik legnépszerűbb éttermében, vagy sokak által nagyon szeretett éttermébe eljutottál egy zalai kis faluból. Hogy indult neked ez? Állítólag a nagymamád mellett ott sertepert értél, és én már említettem, a dödöllét Zalában nyilván az ugye egy tájjellegű étel, és akkor a dödölle világából mentél gyorsan a meghódítani a különböző, nem tudom, de fürtojások világát.
2: Gyakorlatilag nagymamámnak köszönhetem szerintem ezt a konyhaművészet szeretetét, mivel hogy igazából tényleg ez elmondható, és ez így igaz, hogy én mellette ott álltam a konyhában, és igyekeztem bármi és minden mozzanatot ellesni. Igazából én nem töltöttem soha egy percet sem vendéglátós iskolában, tehát a gimnázium mellett kezdett el kibontakozni, amellett, hogy igazából én már kiskorom óta tudtam azt, hogy séf akarok lenni.
1: Ez egy későbbi topik lett volna most, hogy behoztad. Egyrészt köszönöm, másrészt foglalkozzunk akkor ezzel. Ott sertepert éltél a nagymamád mellett a nyári konyhában, vagy a sparhelt mellett, tök mindegy,
2: készítettétek
1: az ételeket. Ennyi. És hogy te nem indultál el azon az úton, amin egyébként azok, akik tudják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, elindulnak. Tehát, hogy nem jártál vendéglátóipari szakközépiskolába, nem szereztél magadnak külön szakácsképzettséget. Elmentél gimnáziumba, innen még mehettek történelem tanárnak, elte BTK, de nem, mert hogy a nyarakat azzal töltötted, hogy akkor nézd már Bázókeretjén, milyen menő kis étterem van, megyek stázsolni.
2: Igen, ez igazából így történt, tehát ez gimnázium első osztály után nyarára tehető ez az időszak, itt kezdődött a karrieremnek az első pontja, akkoriban és mai napig is ez egy szerintem tök menő hely a környéken, és így megragadta a figyelmemet, úgyhogy korábban már jártam ott vendégként, és egy totál zseni helynek tartottam, hogy akkor itt induljak el, és itt kezdjem el kibontakoztatni azt, amit jelenleg ahol vagyok.
1: Bázakeretje. Amióta az az étterem ott megnyílt, azóta előszeretettel mennek oda az emberek, és akkor nem tudom, sétálnak 2-3-at a környéken, meg esznek ott valamit. Egyébként pedig, hogyha valaki nincs benne a gasztróba, akkor a bázakeretjét akkor szokta mondani, hogy menjél el valahová nagyon messzire, és akkor bázakeretjét említi mellé.
2: Ezt mondhatni. Így van pontosan.
1: Mennyi időt töltöttél ott? Egy nyarat csak?
2: Igazából ezt a nyarat azt ott töltöttem, illetve ugyanaz az év őszén és telén is még voltam ott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Leginkább ez így igazából iskola közi szünetekre tehető.
1: Aztán utána egy másik neves étterembe vezetett az utad, és te végigjártad egyébként a Szamár létrát.
2: Ez így igaz.
1: Mi volt a következő?
2: Következő állomás az a Pajta nevű étterem volt. Igazából itt ez a Pajta nevű étterem úgy jött az életembe, hogy édesanyukámnak ünnepeltük a névnapját, és erre az étteremre esett a választás. Aztán a vacsora végén pedig ott ragadtam a konyhán, és akkor azt követő téli időszakot, a téli szünetet azt ott töltöttem.
1: Hogy kerül be az ember viszonylag fiatalként végzettség nélkül az ilyen konyhákra? Tehát, hogy oda mentél a bázakeretjei étterembe, vagy a Pajtában, a nem tudom, felszolgálóhoz, szakácshoz, akárkihez, tulajdonoshoz, hogy bocsánat, 16-17 éves vagyok, esetleg dolgozhatok itt, megengeditek? Igaz, hogy nincs végzettségem, otthon csináltam már tojásrántottát, beférek?
2: Gyakorlatilag ez úgy nézett ki az én esetemben, hogy a menü végén a Pajtában a tulajdonos hozta ki a számlát, és akkor édesanyám mondta,
1: nincs pénzem, ledolgozom.
2: Édesanyukám mondta, hogy hát a fiam igazából séfnek készül, és akkor tőlük jött a kérdés, hogy akkor miért nincs itt? Tehát, hogy akkor ez tőlük egy ilyen nagyon aranyos és tök pozitív jelzésértékű dolog volt, és akkor lekísértek a konyhára, ott meg ott ragadtam.
1: Volt Pajta is, és aztán utána jöttek majd az egyéb éttermek, amik már nem biztos, hogy a környékhez kötődnek.
2: Abszolút, a pajta után és közben az időszakban a Kostas Dantamban Budapestre kerültem, itt egy hónapot stázsoltam, és igazából utána meg már jött minden.
1: Megismerkedtél Jenővel is?
2: Pontosan.
1: Tudnélik Ráccal?
2: Igen.
1: És te lettél a kis alapcsapatának az egyik tagja, talán fogalmazhatok így.
2: Igen.
1: Oda mentél a Jenőhöz, a Rácz Jenőhöz, kezet fogtatok, szia, én vagyok, dolgozol nála? Persze, holnap kezdünk.
2: Ez pedig igaz, az én esetemben úgy nézett ki, hogy amikor a Kostas Dantamban stázsoltam, akkor meghívtak a Sziget Fesztiválra magukkal a következő hónapban, augusztusban, hogy dolgozzak velük kint, mert tök látták azt, hogy ambiciózus vagyok, meg voltak velem elégedve az ott töltött egy hónapom során, és akkor kimentem velük, tök fenn volt ez az egész szigetes történet, és egyik nap kijött a Rácz Jenő, és én úgy voltam, hogy én mindenképp szeretnék vele egy fényképet csinálni, úgyhogy kimentem, csináltuk a közös képet, és következő év januárjában ő keresett telefonon.
1: Ó, ráadásul ő hívott téged.
2: Igen.
1: És akkor a Szigetnek a VIP részén csináltátok a gasztrót?
2: Igen.
1: Ott azért oda kellett magatokat tenni rendesen.
2: Hát volt vele meló.
1: Emlékszel még, hogy mi volt a menő, hogy miket csináltatok? Nyilván nem ilyen fine dining ételek voltak, de hogy azért az alapanyagokra odafigyeltetek. Megvan még, ez sok évvel ezelőtt történt.
2: Volt egy hamburgerünk, arra kimondottan emlékszek, de az is meg volt extrázva, illetve vannak emlékképeim, egy őszi barackos, valamilyen fajta mentás desszertet adtunk.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk. Aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Pivonka Richard séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Ricsi.
3: Sziasztok.
2: Említetted már, vagy beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy egyszer csak különböző éttermeknek a konyháján találtad magad viszonylag fiatalon, miközben egyébként a gimnáziumba jártál, és nincsen szakács végzettséged, de hát így is lehet az ember séf. Ennek is indultál, azt mondtad, hogy már nagyon kicsi korodban tudtad, hogy te séf szeretnél lenni, vagy legalábbis konyhán dolgozni szakásként, aztán majd séfként. B-terv nem volt, hogyha az nem jön össze, vagy meggondolod magad, akkor valami más leszel?
3: Kisebb fajta kilengések egyébként voltak, tehát az még számításba jöhetett, hogy esetlegesen a divattal szeretnék foglalkozni, tehát ilyesmi például, hogy stylist, de különösképpen más-más irányba nem, és a konyha az magával ragadott.
2: Említettük már az éttermeket, ahol stázsoltál, és sehol nem volt egyébként hátrányod abból, hogy te a nagymama mellett, meg anyukád mellett megtanultad a különböző konyhai fortejukat, és nem tudom, a kitütemű párolásról fogalmat sem volt, hogy akkor azt hogy kellene csinálni?
3: Igazából ebből semmilyen hátrányom így nem született és nem volt, mert gyakorlatilag ugye mindent megmutatnak a konyhán, hogy az miként és hogyként kell elkészíteni, és ezért is ez az egyik szempont, hogy nem mentem igazából gasztroiskolába, mert hogy az én fejemben totálisan az van, hogyha valaki azt szemtől szembe tanulja meg, és csinálja közben, látja, és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor arról már egy olyan fajta képet kap, hogy gyakorlatilag az ott van előtte, és azután a tudatában lesz.
2: Évek óta benne vagy ebben a világban. Egyszer sem származott hátrány abból neked bármelyik konyhán, hogy akkor nem tudsz felmutatni egy certifikátet, hogy akkor nekem van ilyen?
3: Hála Istennem.
2: Már 2,5 éve kint vagy Dániában, mindjárt foglalkozunk az ottani élettel, meg az ottani gasztróval, viszont előtte még a szülők mit szóltak hozzá, meg a család, hogy akkor te ezt szeretnéd csinálni?
3: Hál' Isten, a családomnak emiatt rengeteget köszönhetek, és nagyon hálás is vagyok mind a mai napig, mivel tőlük egy olyan fajta támogatást kaptam a háttérből, hogy ők ez totálisan beleállnak, hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor legyek séf, és viszont az volt az egyetlen kikötés, hogyha már ebbe kezdtem, akkor azt abból maxoljam ki magam.
2: És most hogy állsz ezzel a kimaxolással? Egy pár évvel később.
3: Hál' Isten, most már azért haladok az utamon, amit így elterveztem saját magamnak, és én egyébként meg vagyok elégedve, viszont én mindig úgy gondolom, hogy mindig van új a nap alatt, valamint sosem lehet abba hagyni a tanulást, és folyamatosan fejlődni kell.
2: Külföld. Mindenki, aki nevet szerzett magának, vagy a gasztronómiában elég mélyen benne van, töltött időt valahol külföldön, és ott vagy stázsolt, vagy dolgozott, vagy nem tudom, konyhát vitt, vagy még mindig külföldön dolgozik, vagy csak nem tudom, különböző turnusokban töltött ott időt. Te fogtad magad, és akkor Dánia felé indultál el. Hogy jött az ötlet? Vagy hogy jött a lehetőség? Pályázgattál, interneten szembe jött, vagy onnan is felhívtak, hogy ismerünk.
3: Ez nálam úgy érkezett igazából, hogy én már elég régen kinéztem magamnak az Alchemistet, tehát ez egy ilyen 17 éves lehettem nagyjából, vagy 18, és én akkor már ezt mélyen elraktároztam magamból, hogy egy nap biztos, hogy itt fogok dolgozni, viszont akkor még elég sok minden állt előttem, hogy valamilyen úton, módon én oda úgynevezettem beküzdjem magam. Ugye ez a pesti éveim után kezdődött, Pesten éltem 3 évet összesen, és utána mindenképpen az volt a fejemben, hogy akkor most külföldre fogok utazni. Előtte soha nem jártam igazából Dániában se a környékén, viszont már akkoriban olyan magas szintű csúcsgasztronómiát létesítettek ott, hogy úgy voltam vele, hogy nekem ott kell lennem.
2: Fogtad magad, összepakoltad a kis bőröndödet, kimentél, bekopogtattál, hogy sziasztok, Richard Pivonka, és a Richard Pivonka, és akkor esetleg bemutató főzhetnék nektek egyet?
3: Igazából azt se tudtam, hogy keresnek-e szakácsod, vagy séfet, vagy bármilyen fajta felvétel lenne abban az időszakban, amikor én jelentkeztem. Elküldtem az önéletrajzomat, és hál' Isten volt pár jó ajánlólevelem is, úgyhogy pár napon belül vissza is szóltak, hogy akkor várnak próbanapra, Ez 2 próbanap volt, totál kimentem az ismeretlenbe, összepakoltam a bőröndömet, és utána pedig visszaszóltak egy hétre, hogy akkor nagyon örülünk, és szeretnénk veled együtt dolgozni.
2: Mit kellett csinálni a próbanapon? Mennyire volt más vagy megterhelő azokhoz a feladatokhoz képest, amiket egyébként az említett éttermekben itt Magyarországon csináltál?
3: Gyakorlatilag, mikor megérkeztem, totálisan az a kép volt, és úgy éreztem magam, mint Alice Csodaországban. Tehát ez a nagyon monumentális étterem, óriási épületre rendelkezik, ahol egyébként ez meg is található. Viszont amilyen nagyon érdekes volt, amikor oda sétáltam, hogy ugye ez egy raktár helységben, egy ilyen raktárépületnek az egyik része, ez az étterem. Tehát amikor igazából ott voltam, akkor nem tudtam, hogy jó helyen járok-e, mert annyira puritán volt a maga a környezet, hogy egy ilyen totálisan más világ volt ez az egész. Igazából, ha a próbanapot nézzük, akkor van egy fogás, amihez az egyik részét kellett előkészítenem. Megterelőnek egyébként kimondottan nem nevezném.
2: Oda mentél, 2 nap volt, ugye, ez a bizonyos próbanapok, talán fogalmazok így. Egy hét múlva, amikor csörgött a telefonod, egy dán, koppenhágai telefonszám. Már itthon voltál Budapesten, vagy még ott, nem tudom, a kis hableány szobornál grasszáltál egy kapucsinóval a kezedben?
3: Ekkor igazából már december 24-e van, tehát hazaérkeztem Zalába, Lentibe, és édesanyukámmal díszítettük fel éppen a karácsonyfát, és akkor érkezett az üzenet, hogy ők szeretnének velem dolgozni, viszont akkor azt még nem tudták pontosan, hogy január elejétől, avagy következő év, ugyanaz az év február közepétől. Viszont nekem ebben az időben, tehát kint nem volt se apartmanom, nagyon nem is ismertem senkit, szóval ez elég megterhelő időszak volt. Kopenhágában egyébként is nagyon nehéz jó áron apartmant találni, és itt nekem még az volt a nehezítés, hogy karácsony és szilveszteri időszakon belül.
2: Kellett volna találni valamit január 1-ére. És Kopenhága nem arról híres, hogy ott minden is olcsó, sőt.
3: Sőt, Kopenhága kimondottan nem olcsó.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül?

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
3: Üdv mindenkinek.
2: Egyenesen Kopenhágából, vagy most itthon töltesz pár napot, mert a gurméra nyilván hazajöttél.
3: Most egy pár napot itthon töltöttem, igazából csütörtökön landoltam, és mai nappal pedig már zúzok is vissza Kopenhágába.
2: És holnap már dolgozol?
3: Holnap dolgozok már, igen.
2: Nem kapkodod el, nem vagy ideges hajtásban.
3: Hát most kicsit repülőrajd volt az elmúlt időszak, de én úgy szeretem, hogyha három lábban nyomhatom a gázt.
2: Ilyenkor, amikor hazajössz pár napra, akkor irány Zala, Budapesten ismerősök, új éttermek, amelyek megnyíltak, amíg nem voltál itthon, gyorsan mindenhol is mindent megkóstolok, barátokkal egy pacsi, aztán utána gyerünk vissza.
3: Most ez kicsit másképpen nézett ki nálam, mivel hogy meghívást kaptam a 2026-os idei Gourmet Fesztiválra. Úgyhogy itt még megelőzően tévéműsorban voltam, reggeli showba, illetve még az éppen készültem egy fogással a Gourmet Fesztiválra, és igazából ennek az előkészületeivel zajlott ez az elmúlt pár nap.
2: De én voltam kint a gurmén, de én nem láttam olyan futrakot vagy sátrat, hogy alkemiszt.
3: Hát az még nincsen, viszont hogyha lesz is, örülnék neki, hogyha az alkemiszt helyett az én nevemmel lenne fémjelezve.
2: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy milyen terveid vannak, mert vannak ez irányú terveid, viszont milyen fogással készültél, mit csináltál?
3: Gyakorlatilag egy makrélával készültem. A makréla filét lepácoltuk, ehhez csináltam friss fenyőhajtásból egy zöld olajat, ami össze lett emulgálva a miszópasztával. A miszó az egy fermentált szójabab, ebből csinálnak egy pasztát, ezzel kevertem össze az olajat, ezzel le lett a makréla filé kenve. Ezt követően a pácban még tartalmazott sót, cukrot, illetve frissen reszelt limehéjat, valamint kombut. Kombu az egy alga, ebből készítettem egy port, és igazából ebben állt néhány órán át a hal. Ezt követően lemostam, illetve pihent egy éjszakát a hűtőben. A halamnak a tetejére raktam fingerlime-ot, ugye ezt úgy is ismerjük, hogy ez a citrom kaviár, illetve egy olyan zselét, egy olyan gélt, ami umeboshi és friss eperből készült. Az umeboshi az egy sóban eltett japán fermentált szilva, illetve még megtalálható volt rajta szalikornia, ami a tengeri spárgáz, és egy nagyon szexi, nagyon dögös, friss tengeri sós ízt ad az egész élménynek. Virágok tekintetében a kettő kedvencemet használtam, a borágót, illetve a búzavirágot.
2: Azon gondolkodom közben most, hogy így elmondtad, nyilván ízrobbanás, meg ízkavalkád, ami nyilván megy a halhoz, amit említettél, és az ő környezetét próbálja bemutatni, de ez azért kicsit más, mint egy nem tudom, vajon átforgatott krumplis tészta.
3: Ez teljesen más, igen.
2: Hát, hogy ilyet adtál volna valakinek, vagy adnál valakinek, nem tudom, ott lentiben nálatok a hatodik szomszédnak, a dödölle helyett, nem tudom, egy kis szalonna pörccel, vagy akármivel, akkor lehet, hogy furcsán nézne rád, és vakargatnál kicsit homlokát, hogy Ricsikém, ezt így, ez mi ez?
3: Elképzelhető, hogy más lenne a benyomás, és nem a várt megszokott visszajelzés, viszont én úgy gondolom, hogy az mindig egy tök jó dolog, hogyha új ízeket kóstol az ember, mert akkor nem ez a megmaradt hagyományos ízekkel fog távozni.
2: Hogyha hazamész lentibe, és családi összejövetel van, mert éppen itthon vagy, és akkor nyilván, ahogy szokott lenni, akkor eszemiszom, dínom, dánom, beszéljük meg az asztalnál, hogy mi történik. A család főz, anyukád főz, és akkor helyi ízek vannak, vagy nem tudom, magyaros ízek vannak, töltött káposzta, paprikás, krumpli, dödölle, vagy ha már itthon vagy, akkor előveszed a különböző féle hallakat, és akkor csinálsz mindenféle varázslatokat a konyhában, és felejtsük el a klasszik magyar ételeket.
3: Ez ebben az esetben úgy szokott kinézni, hogy ilyenkor én szeretek inkább megbújni a feladatok mögött, és élvezni az ízeket, az itthon ízeit. Nagyon is hiányoznak, és kimondottan imádom őket. Úgyhogy egyébként, amikor ilyen családi összejövetel rendezvény van, akkor általában a nagymama és édesanyukám szokott főzni. Úgyhogy viszont azt mindig előrejelzem, hogy véres hurkának kötelezően kell lenni az asztalon.
2: Hogy? Véres hurka rajongó vagy?
3: Én óriási fanja vagyok.
2: Az egyébként nagyon finom is. Ott állatok Kopenhágában van véres hurka? Mert a dán gasztronómia nem a véres hurkáról híres, az a brit szigeteken fordul elő.
3: Ez így van, Kopenhága nem erről híres, úgyhogy ott azt még nem találtam. Lehetséges, elképzelhető, hogy a jövőben kellene oda exportálni valahogyan.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richárd, séf, icipici szünetet tartunk. Aztán

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Ricsi, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk már arról, hogy hogy kezdted, hogy hogy küzdötted fel magad odáig, hogy most éppen a világ egyik legjobb éttermében főzöl, állsz a konyhában, ugye ez az Alchemist Dániában, Kopenhágában. Arról viszont még nem beszéltünk, csak említetted, hogy még a beszélgetésünk kezdete előtt adáson kívül, hogy egyébként most hát azért jöttél egyedül, mert a stábod már elutazott, mert éppen filmet forgatnak rólad.
2: Gyakorlatilag elindult egy ilyen történet is, jelenleg készül rólam egy dokumentumfilm, viszont a stábomnak a másik kettő tagjának már különféle dolgok miatt már el kellett utazniuk, így jön.
1: Dokumentumfilm készül rólad, magyarországi stáb csinálja, valahol Magyarországon fog ez megjelenni, vagy a dánok meglátták benned az ősi viking vért, és akkor azt mondták, hogy akkor mi majd ezzel a sráccal forgatunk.
2: Nem, ez teljesen Made in Hungary és Made in Zala, úgyhogy a stábomnak a kettő tagja is Zalából származnak. Ez nekem külön szívügyem volt, hogy ez legyen egy ilyen nagyon önazonos és egy hozzám nagyon közel álló emberekkel megalkotott film.
1: Elkészül majd a dokumentumfilm, és hogyha előrefelé nézünk a filmen kívül, mész vissza Dániába, és akkor ott nem tudom, 2-3 évre még tervezel, vagy már vannak újabb ötleteid, hogy akkor hová szeretnél tovább menni?
2: Nyilván egy séfnek mindig fontos az, hogy legyenek jövőbeli tervei. Az még egyelőre maradjon titok, hogy meddig tervezek kint lenni Dániában, viszont a fejemben azért már vannak további tervek is.
1: A további tervek, és persze nem arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem tudom, megálmodtam már valahova a Balaton mellé egy akármilyen éttermet, vagy Zalába, tök mindegy, hanem hogy csak úgy nagyjában egészében, nagy vonalakban. Még mindig a tanulás fázisában szeretnél maradni, és akkor maradok külföldön, ha nem is Dániában, de valahol máshol, és akkor egy kis francia gasztronómiát, egy kis olasz gasztronómiát magamba szívok még, vagy most már elég volt a külföldből, és akkor hazajössz, és itthon valósítod meg magad.
2: Igazából én személy szerint úgy érzem, és azt gondolom, hogy én még mindig a tanulás fázisában vagyok, mindig még tovább szeretnék fejlődni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy még több információ, technológiát és alapanyagismeretet begyűjtsek.
1: Merre felé mennél tovább, hogyha tovább mennél innen Dániából?
2: Hát igazából a japán kultúra és a japán gasztronómia az nagyon foglalkoztat, illetve még Svájc.
1: A gasztronómia a hazája. Franciaország nem nagyon érdekel?
2: Az őszintén nem.
1: Német gasztronómia?
2: Annyira igazából ők úgy nincsenek az én fejemben, úgyhogy én szívesen töltenék el ott húzamosabb időt.
1: Távlati tervekben viszont az szerepel, hogy akkor egy kicsit még dolgozgatsz erre-arra, magadba szívod a megfelelő információkat, technológiákat, tudást, és aztán utána legyen egy Pivonka bisztró.
2: A távlati terveket azt úgy tudnám mondani, hogy egy ilyen 5-6 év múlva szeretnék nyitni saját éttermet, és ebből a továbbiakban egy saját étterembirodalmat akarok kialakítani.
1: Kicsit menjünk rá most már a dolognak az izgalmasabb, számomra izgalmasabb részére, az ízekre, meg a fogásokra, meg az alapanyagokra. Mi az, ami közel áll hozzád egyébként, Ricsi, hogyha ételekről beszélünk? Az imént említetted, hogy milyen fogással készültél a gurméra, és hogy nyilván ez egy ilyen kicsit hűvösebb északi vagy távol-keleti fogás. Ez vagy te, hogy ezeket szereted, vagy azért kicsit nem tudom, menjünk bele a dolognak a dögösebb részébe, és akkor egy csorizóból csinálunk valami jó kis paellát, vagy egy jó olasz pasztát, újra gondolva akármi.
2: Személy szerint úgy vagyok ezzel, hogy vannak kimondott alapanyagok, amik szerintem nagyon-nagyon perverzek és dögösek, és akkor, hogyha ezeket az alapanyagokat fúzionáljuk össze különböző fajta konyhai technológiákkal, akkor abból, és még emellett hozzáadjuk az önazonosságot is, akkor annak a legvégén egy olyan fogásnak, ételnek kell megszületni, ami tényleg önmaga a séf, és azon benne van a névjegye is. Gyakorlatilag inkább ezt tudnám megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
1: Vannak kedvenc alapanyagok, vagy kedvenc technológiák?
2: Technológiák egyébként vannak, a szverifikáció az nekem egy nagyon érdekes történet, és abban rengeteg alfaja és válfaja is van, hogy az miként és hogyként lehet, illetve alapanyagokban ugye most jelenleg nyár van, úgyhogy a fehér spárga az, amit én nagyon szeretek használni, és kimondottan előszeretettel vásárlok is. Úgyhogy jelenleg a fehér spárga a szexi, illetve a bodza. Ugye a bodzának most elég nagy szezonja kezd lenni, úgyhogy ebből is már van egy-két gondolat az a fejemben, ami megszületett ezzel kapcsolatban.
1: Ez benne van az életedben ott Koppenhágában? Mármint a piacra járás, meg a vásárlás, vagy csak annyi a feladatod, hogy reggel nem tudom, 8-ra, 8:30-ra, 9-re, akármikor bemész, és akkor felveszed a kis szakácskabátodat, és akkor már hevíted is a vajat a serpenyőben.
2: A piac, ez így piacra járás, ez nem képezi kint az életem részét, azt inkább szabadidőmben szoktam űzni, és ez engem mindig nagyon feltölt. Tehát az, hogy én szabadnapomon reggel vagy délelőtt bármikor kisétálok a piacra, annak egy olyan hangulata van, ami mindig csak még jobban felerősít.
1: Állítólag te a szakácsok vagy séfek azon csoportjába tartozol, aki azt vallja, hogy pont eleget főztem az étteremben a konyhán, úgyhogy otthon én már inkább csak rendelek egy pizzát, vagy nem tudom, eszek egy falatvajas kenyeret.
2: Ez abszolút engem jellemez. Én úgy vagyok, hogy szabadidőmben nem sokszor, sőt nagyon ritkán főz, főleg saját magamnak, úgyhogy én inkább azoknak a séfeknek a táborát erősítem, aki szabadnapján elmegy a McDonald'sba, és akkor eszik egy jó sajtburgert.
1: Hol etted életed legjobb ételét? Van egyáltalán ilyen, hogy hú, ez életem végig meg fog maradni, ez annyira különleges, annyira finom, annyira, nem tudom, meghatározó volt?
2: Igen, ez tavaly volt szilveszter és karácsony időszakban, kiutaztunk egyet pihenni Dubajba, és a Dabiz Munoz egyik éttermében, a Street Xo-ban volt ez az étel. Az igazából egy japán kalács briós közti átmenet volt, és annak olyan íze volt, textúrája, lágysága, ami nekem egy váó volt.
1: Kis barátaiddal, amikor összejöttök, és nem tudom, valaki ilyen vendégséget tart, és meghív téged is, akkor félve főznek neked, hogy hú, vajon mit fog mondani a pivonka? Vagy jaj, megeszi, azt kész, nem foglalkozunk vele, akár ízlik, akár nem.
2: Aki régebbről ismerő, totál nem parázza ezt a sztorit túl, illetve hogyha például én megyek vendégségbe, de nem annyira közeli az ismerős, akkor én azt mindig szeretem előre jelezni, hogy amiatt, hogy aki vagyok, meg ahol tartok, abszolút semmilyen fajta hűde-háde dologgal nem kell készülni, hogyha van egy jóképű vajas kenyérér, azzal is boldog vagyok.
1: Említetted ezt a bizonyos ételt, amivel készültél. Mi volt? Makréla volt? Azt említetted, ugye, meg mindenféle friss fenyőrügy, zöldolaj, meg stb. Mindet is mondtál, meg kombut mondtál hozzá, amivel készültél a gurméra. Te Ricsi, te egy jópofa slambuszot csináltál már valaha bográcsban?
2: Őszintén még nem.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha előre felé nézünk, akkor van még olyan, vagy van-e olyan egyébként? Mert hogyha az alkemisztre gondolok, és ezt így kimondom, akkor nekem nem tudom miért, ilyen molekuláris gasztronómia jut eszembe, hogy akkor az ilyen Heston Blumenthali magasságok, hogy kis kémcsövek, meg füstölök, stb. És a Heston Blumenthal azért nagyon nagy név a szakmában, de hogy van-e olyan, akitől szívesen tanulnál, és ilyen Heston Blumenthali magasságokban van, hogyha nem is a molekuláris gasztronómiában?
2: Abszolút van. Japánban van erre több lokáció is egyébként a különböző éttermeknek a főséfeitől. Tehát ami nekem így tényleg így nagyon imponál, az a japán gasztronómia, és igazából ezt tudnám így mondani.
1: Mennyire tartod a kapcsolatot az itthoni szakmabeliekkel?
2: Hál' Isten, nagyon jó kapcsolatom van velük.
1: Ricsi, akkor jó utat neked visszafelé, Dániába, egyél sok smorrebrodot, nem tudom, így mondják-e.
2: Smörbröd.
1: Így mondják ez?
2: Így, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Már szerda van, hogy mi a mai menü, a tegnapi könyv után ez most kiderül. Szia Laci, már mit hoztál?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat ma este is. Július 17-én a Kobuci kertben lép fel az Airi Mafia, ami egyetlen koncert erejéig a kezdeti időszak dalaiból összeállított műsorral idézi meg a 2000-es éveket. És a napokban volt itt nálunk egyébként ugye Kéri Andris, azaz MC Kalambó, aki az Airi Mafiában és a Brainsben is oszlopos tag, és ő is mesélt erről, hogy nagyon-nagyon különleges alkalom lesz, úgyhogy tehát július 17-én Kobuci kert, Airi Mafia klasszik koncert.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Loli.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Ponikló Imrével beszélgetek vadonatúj lemezéről. Ez a Songs of Summer, ezúttal is tarts velünk, izgalmas este lesz.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem Ponikló Imre, akivel vadonatúj lemezéről beszélgetek, aminek a címe Songs of Summer. Köszöntelek a műsorban.
1: Hello, sziasztok.
0: Még mielőtt a lemezről kérdezlek, Imi, eltelt egy kis idő, hogy mi utoljára találkoztunk. Mi történt azóta a nyáron? Egy csak címszavak van.
1: Nem sok minden történt igazából, főleg zenei téren, mert én így privátilag lettettem egy ilyen mesterdiplomát. Ilyen
0: gratulálok.
1: Nyugdíjas fejjel, és azért nagyon sok időt elvitt meg energiát, úgyhogy nem tudtam mással foglalkozni. Ez a lemezem is megjelent, igazából zenéleg ez, amivel foglalkoztam mindössze egy télen, felvettük meg tavasszal meg lett mixelve, úgyhogy ennyi volt, sok nagy történések nem voltak.
0: Elkészült a Songs of Summer, ami, ha jól tudom én, egy különleges és külföldre nyúló felkérés eredménye volt. Na erről mesélj nekem egy kicsit, ez hogy történt?
1: Nem is igazából külföldre nyúlik, az a nélkül röviden próbálom összefoglalni, van egy ember, akit Faltai Csabának hívnak, régen lemezkiadó is volt, és ő ilyen online, tehát az a foglalkozás, hogy ilyen online zenei könyvtár, ilyen stock zenéket egy részben gyárt is, de részben pedig így jogosít, meg licenszel, meg tehát mindennek, ami ennek az ilyen biznisz.
0: Tehát ezek az ingyenes oldala. Zenék ezek?
1: Az ingyenes zenék, amiket így nem ingyenes pontosabban, hát nem ingyenes, de fel lehet használni, és a felhasználó részére ez legyen mondjuk egy tévében, egy műsorban, vagy egy előzetes egy tévében, vagy egy moziban egy előzetes, vagy akár a plázában, vagy a háttérben, tehát bármiféle szinten, hogyha felhasználják, akkor ezeket így olcsóbb felhasználni, mint hogyha mondjuk a Taylor Swiftnek, vagy a Sabrina Carpenternek egy számát akarni még felhasználni. És ekképpen ez egy ilyen nagyon nagy biznisz egyébként, mert egy nagy biznisz, külön biznisz ág, amiben én igazából nem látok bele, mert nem is annyira érdekel. Annyi engem régebben felkért először csak arra, hogy írt ilyen trackeket és szöveget írjak rá, és akkor azt megtörtént, és az utóbbi években elkezdtem zenéket is írogatni, viszont az akadálya kicsit, mert ő több ilyen szerzővel is dolgozik, de ugye ott az a lényeg, hogy ők már kész műveket adnak neki, tehát már előre megcsinálják a trackeket, és csak odaadják neki, és ő mondom, ezt a biznisz részét intézi. Én viszont megmondom őszintén, én nem vagyok nagyon jó ilyen zenei szoftverekbe, így próbáltam, főleg Covid alatt így próbáltam kitanulni, és így nekem is türelmem hozzá, tehát én ilyen ebben a szempontból nagyon ilyen őskövület vagyok, dinoszaurusz, hát zongora, gitár, nekem nincs heggem hozzá, hogy ilyen pluginekkel ott foglalkozni, meg kompresszor, meg szóval én akkor inkább csinálok más, szeretek zenét, de ezt nem tök jó, aki, tehát irigylem, aki ezt tudja csinálni, én nem tudom, nekem nincs hozzá türelmem. Úgyhogy éppen emiatt így gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy folk zene, mert voltunk egy ilyen diátadon 2 éve Londonban, az egyik ilyen tracket benevezték, és ott voltak ilyen kategóriák, és volt egy ilyen best folk, és ott jutott eszembe, hogy hát végül is az nem kell semmi, csak egy akusztikus gitár, érted, és akkor lehet írni a dalokat. És én amúgy egyébként tökre szeretem, tudom, ez ilyen klisé duma, de szeretem az ilyen kihívásokat, tehát szeretek úgy alkotni, hogy így egy a művészet kedvére, nem is tudom, mondjam, de szeretem azt is, amikor van egy ilyen itiner, tehát hogy nem tudom, kell ezt azt csinálni, írni, ez nekem egy tök jó kihívás, hogy akkor most akkor ennek így meg kell felelni, és akkor ezért önmagamnak csináltam egy ilyen kihívást, hogy akkor jó, akkor most csináljak egy ilyen folkos lemez, ez tavaly nyáron volt, és akkor leültem, és így írtam 9 dalt, ami ilyen akusztikus, folkos, mit tudom én, ilyesmi hangulatú dolog.
0: Már is innen folytatom a következő körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem Ponikló Imre, akivel vadonatúj lemezéről beszélgetek, aminek a címe Songs of Summer.
1: Nagyon szívemhez nőtt, mert amúgy is egyébként ennek a műsornak keretét ezt feszegeti, hogy most akkor hol áll meg a mi stock zene, vagy így ilyen rendes track, mert csomószor stock zenéket is, tehát nincs megtiltva azt, hogy ezt úgy hallgast, hogy érted, nem olyan, mint hogy kutyakajam, és csak kutyának tudod adni, hanem hogy ezt fogyaszthatod, a stock zenét úgy is, ha tetszik neked. És valójában így indult, de ugye amikor megírtam ezeket a dalokat, akkor így mint minden más alkalom, amikor dalt írok, akkor elkezdtem agyalni, hogy jaj, akkor tökölne be egy vonósok, fú, meg így. De elkezdtem így ugyanúgy viszonyulni ezeket a dalokhoz, mint hogyha nem ilyen indításba írtam volna. És akkor alakult így át a fejemben, hogy de hát ezt én is szeretném, hogyha az így szólón lemezem lenne, mert tökre így beleadtam egy csomó dolgot, így mondom, energiába, kerestem vonósokat, meg szájharmonikást, meg nem tudom, így elkezdtem gondolkodni. És így szerintem teljesen megállja a helyét, tehát ez egy valójában így, tehát az eredete az valóban a stock, de végül egy szóló lemez lett belőle.
0: Ha jól tudom, akkor megszeretted a zenei anyagot olyannyira, hogy ez lehet a harmadik nagy lemez.
1: Így van, ez abszolút, ez így is van. Uh-huh. Most már streaming oldalokon is megjelent, meg vinilen ezt is szintén lehet kapni, úgyhogy...
0: Hihetetlen. Uh-huh. Állítólag vannak vendégek a lemezen.
1: Abszolút.
0: Na, erről mesélj még.
1: Igen, az, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy úgy önmagában, tehát hogy azért még hogyha ilyen stock dolog, és akkor is az, hogy önmagában egy szállakuszis gitár meg ének, azért ez azért nagyon unalmas, vagy nagyon nem is tudom, tud lenni, és mondom, így elindult bennem ez a, bár ez már ilyen kis ilyen illakör művészkedés dumának hangzik, hogy elindult bennem tud így az alkotási, nem tudom, ilyen kreatív energiák elindultak, hogy akkor ebbe tökül lenne vonós, igen, meg mi lenne, fú, milyen jó hangulatot adnál a dalnak, egy folk hegedű, meg fú, ebbe mit tudom, milyen van, egy szájharmonika, és akkor egyképpen így egyrészt vonósok vannak, másrészt meg az egyik dalban Pribojszki Matyi, aki ilyen blues, hairfish blues szájharmonikás, ő játszik az egyik dalban. Úgyhogy igen, abszolút így van több vendég ezen a lemezen, de szerintem így csak is színesítették a dalokat, ez volt a cél.
0: Egyébként velük mindükkel élő kapcsolatod volt, vagy azért itt volt egy kis, nem tudom én, felvenni velük a kapcsolatot nehezebb volt?
1: Nem, mindenki volt élő kapcsolat, vonósokkal is, Matyival annyi volt, hogy nagyon régen találkoztam vele, ezelőtt van 20 év egy házi buliban talán, aztán utána így nem találkoztunk, aztán két évvel ezelőtt pont itt a hajón volt a Kft. Dobost Márton Andrásnak egy ilyen szülinapi koncertje, uh-huh. ahova egy csomó zenésztől összegyűjtött, és akkor mindenféle dalokat játszottunk, és itt volt a Matyi is, és így egy ilyen szólódalomba azt is játszottunk, és így belefújt, meg innen, és aztán ilyen nagyon iszonyú, ilyen pozitív kisugárzáson ilyen belőle.
0: Abszolút,
1: igen. Olyan ilyen csupa szívember, és így tök jó fej volt, és így a fejembe került ismét, tehát hogy így létezik, és amikor a lemezemen felmerült az, hogy szájharmonika, akkor nyilván őt eszembe.
0: Még egy körre hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Még pár percre vendégem Ponikló Imre, akivel vadonatúj lemezéről beszélgetek, aminek a címe Songs of Summer. Egyébként ezt a zenei anyagot meg akarod futtatni koncerteken, vagy most ez egy ilyen speciális helyet foglal el így a zenei repertoárodban, hogy elkészült kvázi felkérésre, és akkor ez most úgy ott van egy másik polcon.
1: Nem tudom még, tehát egyre nem gondolkodtam, hogy lehet, hogy lesz koncert, nem terveztem, mint ahogy mondtam, az miért az ilyen, ilyen diploma, meg tanulás miatt sem. De lehetséges, mert mondom, kiosztam vinillen is, és így viszik, így tetszik az embereknek, aminek én tökre örülök. Úgyhogy lehetséges, hogy lesz koncert is. Még egyre nem, nincs fix, de lehetséges.
0: Na és egyébként, ha már koncertek, vagy éppen még nem koncertek, akkor láthatunk-e, hallhatunk-e téged a nyáron valahol, vagy ha nem tervezel, akkor esetleg ősszel, vagy ezen túl tekintve más zenei anyag, ami már nem kvázi felkérésre készül, hanem teljesen saját kultúrában.
1: Hát egyelőtt élő fellépés nincsen még lekötve semmi, mert mondom, tényleg tavasszal ez nagyon ez a tanulás így lefoglalt, teljesen nem akartam más belefogni, vagy bele másszert elindítani, de ősszel szeretnék koncertezni is, illetve a zenekarom, vagy főzenekarom, az Amber Smith nevű zenekar. Voltunk pont, múlt hétvégén voltunk Szegeden, egy hete voltunk Szegeden egy stúdióban, és elkezdtünk stúdiózni, ilyen ötleteket felvenni, úgyhogy ami ilyen kicsit ilyen immédiás lesz dolgot a részemre, pont azért, mert kimaradt több mint fél év, és mondtam a srácoknak, hogy ne az legyen, hogy úgy veszük fel a fonalat, hogy lassan, hogy akkor elkezdünk tudod összeérni próbaterembe, de nyár van, valaki nyaral, meg izé, és akkor tudod, ezzel mondtam azt, hogy nem, egyből menjünk be stúdióba, és így, tehát így a közepén így vágjunk bele, csináljuk, és azt akkor örültem egyébként, hogy így, hogy így belementek, és azt mondták, hogy oké, és lementünk, meg hát ilyen hülyén hangzik, hogy csapatépítő, de hogy olyan szempontból is jobb volt ez, hogy lementünk Szegedre, ott aludtunk, hogy elmentünk sörözni első este után, nem az, hogy lemegyünk a próbaterembe két óra után, és akkor az mondja, hogy megyek haza, mert nem tudom, hanem így sokkal így erősebben felvenni a fonalat, úgyhogy ezt így elkezdtük csinálni, úgyhogy inkább így Amber Smith-ileg tervezni koncerteket, és összeáll meg én új anyagot is csinálni.
0: Csak egy zárójel publikus, hogy milyen képzést végeztél el?
1: Abszolút megmondhatom, simán HR, tehát egy HR-es mesterdiploma.
0: Azt a mindenit. Azért ez egy teljesen más világ.
1: Teljesen más világ, abszolút egyébként, igen, teljesen más világ. Én dupla, kettős életem van.
0: Imádom. Én mindig öröm veled beszélgetni. Nagyon-nagyon köszönöm. Sok sikert a HR-ben is.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában Ponikló Imrével beszélgettem vadonatúj lemezéről, aminek Songs of Summer a címe. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Ponikló Imrével beszélgettem vadonatúj lemezéről, aminek Songs of Summer a címe. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: te szakcsi jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert hogy műfajilag itt azért elég sok minden beleférhetne, és bele is fér, de elsősorban a jazzt helyezzük fókuszba, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb jazzdobosa, Balázs Elemér, illetve a Balázs Elemér Group énekese, Varga Dávid. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: És nagy szeretettel köszöntünk, és a kedves hallgatókat is.
1: Az van, hogyha én a te nevedet meghallom, vagy rád gondolok, akkor mindig Fenyő Miklós Isten nyugtassa jut eszembe, hogy multimilliómos ez a jazzdobó. Ezt nyilván megkaptad párszor.
2: Nagyon sokszor. És... Hát úgy indult, megmondom,
1: hogy multimilliós voltál?
2: Nem, hanem úgy indult, hogy esetleg az leszek, csak aztán történt egy csomó dolog, ugye, most nem akarok politizálni, de hogy az biztos, hogyha, és ezzel nem az országot bántom, mert imádom, mert én nagyon szeretem Magyarországot, és itt maradtam, de hogyha esetleg mondjuk máshol lennék ugyanilyen nagy névvel, akkor lehet, hogy tényleg multimilliómos lenni.
1: Hogy indult ez neked annak idején? Nem most kezdted a szakmát, és hát egy elég régóta működő együttest gründolsz, ami egyébként világhírű lett, de hogy a kis Elemér annak idején, pár évtizeddel ezelőtt, nem tudom, talált két faágat, vagy két nem tudom, dobverőt, és akkor elkezdett fakanallat, elkezdett vele játszogatni, vagy hogy indult ez?
2: Tökéletesen ráéreztél, fakanál.
1: Igen?
2: Igen, és ez ilyen 3-4 éves koromban hallgatva a rádiót mindenre mozgott kezem, lábam, tehát nem volt nehéz észrevenni a szüleimnek, nagyszüleimnek, hogy ez a fiú a dobra esetleg tehetséges. Tényleg bármit hallottam a rádióban, akkor azonnal ütögettem az asztalt, vagy elloptam a nagymamának a fakanáját, és akkor azzal dobolgattam, és aztán volt egy esküvő, ahol ott volt Szakcsillakatos Béla, ez a mi rokonságunkban volt, és anyám oda ment a Bélához. Ez valahogy úgy megmaradt bennem, érdekes, hogy azért ilyen sosdatő pillanatok néha megmaradnak az emberben, bármennyire kicsi voltam, ugye én akkor voltam ilyen 5 éves körüli. És a Béla zongorázott egy pianinon, és mondta anyukám neki, hogy hát próbálja meg ki a fiam, vagy hogy hallgassam meg, hogy valamit az asztalon, hogy doboljon. És akkor mondta Béla, hogy jó, és akkor zongorázott is mondta, hogy akkor te az asztalon próbálja meg így lekísérgetni, vagy nem tudom én. És akkor ez így is volt. És nem tartott sokáig, és oda ment a Béla anyuhoz, és azt mondta, hogy hát a maga fiából nagyon nagy zenész lesz. Így kezdődött. És aztán 6 éves koromban beirattak egy zeneiskolába, a Rózsa Ferenc, akkor még vasutasok zeneiskolájába. És ott elkezdtem a szokásos mindent, ami ehhez kell, tanulást. Először zeneiskola, aztán a Bence utcában a jazzkonzi előkészítő. Aztán felvettek a jazzkonziban ilyen kivételes fiatal tehetségként. Már csak érettség után lehetett menni, ugye nekem akkor még nem volt meg általános iskola után, és így én párhuzamosan csináltam, hogy esti gimnáziumba jártam, és nappal pedig a konziba. Talán én voltam az egyedül, aki ilyen kivételes tehetségként ott volt ebben a akkori legmagasabb szintű jazz egyetemen.
1: Hogy folytatódik a történet, mindjárt itt folytatjuk, viszont fordulok hozzád, Dávid. Van pár év különbség közöttetek, szerintem már az Elemérrel. Amikor te kicsi voltál, akkor ő már egyébként nyilván ott volt a világ legnagyobb színpadain. Te mennyire figyelted egyébként a téged körülvevő jazz világot? Neked hogy jött a zene az életedben?
3: Hát pont azzal viccelődtem Elemérrel, hogy amikor ők megalakult a Balázs Elemér Group, akkor én 2 éves voltam.
1: És, a 90-es évek vége akkor, amikor
3: hát 98-ban születtem, igen.
1: Pontosan.
3: Így van. És hát hogy indult el, hát milyen 2-3 évesen már énekeltem dalokat, és akkor apu egyszer leültetett a zongorához, hát hobbi szinten zongorázik, és elkezdtük énekelni különböző népdalokat, és akkor, vagy ilyen gyerekdalokat, és akkor megpróbálta, hogy akkor áttranszponált, vagy átmodulált másik hangnembe, és hogy ki tudom-e énekelni másik hangnembe, és akkor így kénekeltem, és akkor addig, hogy azt mondta, hogy az összes hangnemen el tudtam énekelni a dalokat így váltással, és akkor azt mondta, hogy akkor vele érdemes, vagy hát velem érdemes komolyabban is foglalkozni. Majd hát úgy tudatosan így a zene nem érdekelt kiskoromban. Én nagyon szeretem énekelni, nagyon szeretem a zenét, de hogy nem foglalkoztatott, és hát ott olyan különleg olyan szabadidő foglalkozás volt, hogy volt egy néptánccsoport, és én nagyon szerettem volna néptáncolni, illetve kézilabdázni. Azt el is kezdtem, majd jött egy baleset, és egy csípőműtéten kellett részt vegyek, és így az élsportolóság és a tánc is, a táncot is így félbeszakította, és akkor hát mi volt, egyetlen egy lehetőség volt, hogy népdalénekes legyek, illetve beirattak, hát két hangszert választhattam, mert csak egy tanárnő volt, aki oktatott harmonikát és zongorát, és akkor hát mondtam, hogy én a harmonikát azt annyira nem szeretem, úgyhogy így a zongorát választottam. És akkor későbbiekben így 14 évesen döntöttem el, hogy én zenész akarok lenni, énekes akarok lenni.
1: Az éneklés ott volt az életedben, a harmonika, pontosabban a zongora ott volt az életedben. Na de ahhoz, hogy az ember professzionálisra fejleszte az ének tudását, főleg ebben a műfajban, ott azért az nem elég, hogy akkor el tudod énekelni a különböző, nem tudom, átmodulált vagy áttranszponált dalokat, ott azért sokkal nagyobb tanulmány szükséges hozzá.
3: Persze, persze. Én van egy pár magándiákom, és mindegyiket kötelezem, hogy zongorázzon. Mert azt mondtam, hogy a zenelmélet is a zongora tudás nélkül az éneklés az olyan, mintha lebegsz. Tehát nincs egy kapaszkodód. Tehát, hogy csinálod a dolgodat, de nem tudod, hogy mit csinálsz. És ez ilyen érzéki, örök ösztön. És én azt gondolom, hogy ha tényleg valaki profin akarja csinálni az éneklést, ahhoz kell tudni a zongorázni is, vagy legalább valamilyen hangszeren, de talán így az átláthatóság miatt a zongora a legegyszerűbb, mármint abból a szempontból, hogy tudja, hogy mit énekel, illetve a másik az, hogy tudja is zeneelméletileg is, hogy mi az, amit énekel.
1: Phil Collinsnak dobolás közben is ment. Vagy
3: persze, de nyilván azért Phil Collins is valószínűleg tudott másik hangszeren játszani.
1: Sőt, tud is.
3: De tud is.
1: Igen. Zongorázik.
3: Igen, hát hogy nyilván a harmónia hangszerekhez kell ahhoz, hogy te jó dalt írj.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Elemér, jazzdobos, illetve Varga Dávid, énekes. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Yeah,

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Elemér és Varga Dávid zenészek, csak így összefoglaló megnevezéssel üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok.
2: Mi is üdvözlünk, és a kedves hallgatókat.
1: Hogyha esetleg valaki nem hallotta volna még a nevedet, Elemér, akkor gyorsan mondom, hogy jazzdobos vagy, Magyarország, illetve a világ egyik legismertebb jazzdobosa. Azért mi ott jártunk veled kapcsolatban, hogy konzi, aztán jött majd nyilván az egyéb tanulmány, ami sorrendben következik. Na dehogy. Te hogy keveredtél bele a jazzbe? Mert azt említetted, hogy kicsi voltál még 4-5 éves, amikor a Szakcsillakatos Bélához zongorázott, te meg ott megpróbáltad lekísérni, és nyilván azért téged is elvittek egyéb zenei műfajok, vagy nem? Téged mindig csak a jazz érdekel?
2: Hát ugye, amikor... Tehát az, hogy én a jazzt választottam, az egy lemeznek köszönhető, egy George Benson lemeznek, aminek az a címe, hogy Brazil, és édesapám, ő is szintén zenész, de ő más, ő folk zenész volt, és hát bejárta a világot, és állandóan hozta jobbnál jobba kerít lemezeket, és egy nagyon jó... hifi tornyunk volt, soha nem felejtem el, és apu berakta ezeket a lemezeket, és mert csodálatosan szólt, volt egy nagyon jó hangulata, és így volt ez a George Benson lemezzel is, hogy így meghallottam, és emlékszem, hogy akkor így azt mondtam, hogy na jó, én ezt a műfajt szeretném csinálni, mert olyan izgalmas, olyan lüktetése volt, és mondtam, hogy ha ez a jazz, akkor én ezt szeretném, és tehát így. Aztán nyilvánvalóan ugye olyan iskolát választottunk, ahol a jazz volt a fő oktatás, és akkor én mindig olyan intézményekbe jártam, ahol a jazz, és hát ugye akkor, ahogy mondtam, a legmagasabb szintű, hát a mostani Liszt Ferenc Jazz Egyetemnek megfelelő szintű Bartók, akkor az volt nem, hogy Bartók Béla Jazz Konzervatórium. Én azt végeztem, ott diplomáztam, tehát az is abszolút a jazz körül forgott. Ott a Kovács Gyula tanított, a fantasztikus dobos, és Nestor Iván. Tehát, hogy valahogy mindig így a jazz. Az más kérdés, hogy nyitott vagyok. Azért sokfajta olyan zenét hallgatok, ami egy picit könnyebb, de nem volt annyira jellemző.
1: Az van, hogy amikor te belekeveredtél ebbe, George Benson-t említettél, meg lemezt említettél, meg egy hifi tornyot említettél, abban az időszakban, már csak ezekből a szavakból kiindulva, ugye? Szóval, hogy a jazz akkor még nem volt annyira közismertem Magyarországon, egy olyan ösvényen indultál el, aminek nagyon kicsi volt a felvevő közege, akkor még nagyon réteg volt, és nyilván az elmúlt években azért ez nagyon kiszélesedett, de amikor te elkezdted, akkor szerintem 100 emberből 4 nagyon szívesen hallgató jazzt.
2: Nem tudom, egyébként így visszagondolva nagyon érdekes, amit most kérdeztél, vagy amit most felvetettél, ez egy nagyon érdekes téma. Hát a jazz, ugye tudjuk, az egy réteg zene, tehát nyilvánvalóan, de egyébként a világon mindenütt. Az, még Amerikában is, ahol született a jazz, de ott is hát nyilvánvalóan sokkal több réteg szereti a könnyedebb zenét, vagy akár a komoly zenét is, tehát hogy azért. De azt kell, hogy mondjam, hogy én abban az időben, mikor elkezdtem a tanulmányomat, és jártam koncertekre hallgatni a nagyokat, akikkel aztán később játszottam, ami egy óriási dolog számomra, én azt vettem észre, hogy szűk réteg volt, viszont nagyon, de nagyon rendszeres. Tehát, hogy ugyanúgy voltak klubok, ugyanúgy voltak koncertek, és én láttam nagyon kedves, jó embereket elmenni ezekre a koncertekre, és mindig nagyon jó hangulat volt. Tehát, hogy ott volt ez, tehát, hogy ez mindig jelen volt, csak nyilvánvalóan idővel ugye a jazz is sok mindent magába szívott, és emiatt, ahogy mondtad, szélesebb lett a tábora. De azt gondolom, hogy abban az időben is egy nagyon jó kis közönsége volt a jazznek, így visszaemlékezve.
1: Vissza hozzád, Dávid, emlékezz. Említetted, hogy 2 éves voltál, amikor a Balázs Elemér Group megalakult. Mikor hallottál először róluk egyébként?
3: Maga a jazzről is talán benne volt az életemben a jazz, csak nem tudtam, hogy jazz. Hát édesapám nagyon sok zenét hallgatott. Nyilván amellett, hogy ő jó túfan, meg tehát ez a stílus a kedvence, de rengeteg Bachot hallgattunk, otthon, meg anyukám révén nagyon sok Whitney Houstont, apukám felől pedig inkább Frank Sinatra, tehát én Frank Sinatrát is hallgattam, és amikor, hát nyilván most így fiatalként, akkor így pillangóztam, és igazából nem tudtam, hogy most merre, meddig, vagy hova menjek, de amikor 13-4 évesen meghallottam, először úgy, hogy tudatosan leültem, és meghallgattam a Frank Sinatrát, akkor én azt mondtam, hogy én ezt a stílust akarom csinálni, én ilyen zenét akarok énekelni. Majd ez ilyen korszakos volt, hogy nem tehát én nem úgy volt, hogy csak a jazz és semmi más, hanem minden olyan zenében próbálkoztam így az idő során, ami minőséges, amiben minőségi muzsikálás van, ahol a zenét próbáljuk, igyekezzük feljebb emelni. De a Balázs Elemér Groupról talán, amikor én konziba kerültem, akkor kezdtem el igazából a jazzzel foglalkozni. Akkor tanárnőm feladta az előadókat, hogy kiket kell hallgatni. És az a korszak, amikor elkezdtem hallgatni John Coltrane-t, talán az után jött a Balázs Elemér Group, amikor meghallottam, talán én 16 éves lehettem. És mert ugye én Szerbiából származom, és Szabadkán tanultam, és hát ugye az amerikaiakat hallgattuk, tehát ugye a magyar részről én akkor hallottam először a Hungarian Jazz
2: kvartettet
3: hallgattam, első magyar jazz kvartettet, és akkor jöttem rá, hogy Magyarországon milyen nagy a jazz. Tehát, hogy nem hallottunk Magyarországról jazzt, és akkor utána elkezdtem kutatni Magyarország felé, és akkor már rátaláltam a Balázs Elemér Groupra, és majd mikor én felköltöztem az egyetemre Budapestre, akkor elkezdtem járni a koncertjeire, és azt, hogy most a zenekar tagja vagyok, ez valami elképesztő.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Elemér és Varga Dávid, mindketten zenészek, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Elemér jazzdobos, illetve Varga Dávid énekes üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok.
3: Köszöntünk mindenkit.
2: Folytassuk azzal, Elemér, fordulok vissza hozzá. Hogy arról már beszéltünk, hogy megtaláltad a fakanalakat, meg jöttek a megfelelő iskolák, meg jött a jazz szeretete, meg egy hifitor, stb. Stb. Eljött a bűvös 2000-es év. Effektív egy 26 évvel ezelőtt, majdnem 3 évtized, amikor megalakult az az együttes, ami a mai napig megy, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi berkekben is. Azért elég nagy neve van, talán fogalmazhatok így. Hogy jött az együttes ötlete?
4: Hát azért rengeteg előzménye volt nyilvánvalóan, ugye én amikor az iskola végén ugye 88-ban diplomáztam, és azért már közben elhívott nagyon sok jó zenész, nagy zenész, akik Magyarországon abszolút a jazz krémei voltak, Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, sorolhatnám, szóval tényleg Pege Aladár, tehát hogy gyakorlatilag mindegyikkel játszottam, és aztán a kortársaimmal is, Olá Kálmánnal és Egri Jánossal megcsináltuk a híres trió Midnight-ot, aminek a mai napig szintén nagy neve van a jazzben. És én nagyon sokat szájmenkedtem, ugye, tehát ez azt jelenti, hogy más formációkban játszottam, de én valahogy mindig bennem volt az, hogy szeretnék valami saját dolgot, és akkor én csináltam egy ilyen jazz quintettet, két szaxofonnal, bőgődob és gitár, és az volt az első olyan saját felállásom, ez a Balázs Elemér Quintett, amivel elkezdtünk játszani, így a saját gondolataimat kifejezni, és aztán volt egy nagyon jó kis zenekar, az Of Course, Szakcsi Lakatos Robert, Juhász Gábor volt benne, és ott is sideman voltam, és az annyira tetszett az a stílus, hogy elhatároztam, hogy akkor most csinálok egy ilyen jellegű zenekart, de ez már saját formáció lesz, és annyi lesz a változás, hogy nem instrumentális lesz, hanem szeretnék két éneket. Egy női hangot és egy férfi hangot, mert hogy az annyira kiegészíti egymást, és annyira jól lehet használni a zenében, szerves része lesz az éneklés. Tehát nem csak mint szólista, hanem hogy szerves részeként működik közre. És ez így kipattant a fejembe, a hangkép is, tehát így mondtam, hogy oké, akkor ez lesz a baj, és soha nem felejtem el, az első koncertünk, az még az Ezres Klub, ez volt a neve, ott a Petőfi Budai híd felé volt az Ezres Klub, egy ilyen nagy épület, és ott volt az első koncertünk, egy ilyen klubkoncert, és nagyon boldog voltam, mert az a hangkép elkezdett működni, és aztán egyre jobban kiteljesedett. Tehát, hogy én ez gyakorlatilag így pattant ki a fejembe, és nagyon örülök, mert az, hogy most már ez a zenekar 26 éves, és ennyi sikert értünk el, ugye van 11 stúdióalbumunk, bejártuk a világot gyakorlatilag, voltunk New Yorkban, az egyik leghíresebb klubban, játszottunk a Drone-ba, azon kívül voltunk egy csomó jazz fesztiválon, London Jazz Fesztivál, Skopjei, és még sorolhatnám Prágai, tehát hogy tényleg sok helyen jártunk, és mindenütt óriási siker volt, úgyhogy ez nagy öröm számomra, hogy ezt a zenekart megcsináltam.
2: Hogy mi a jövő, vagy hogy milyen terveitek vannak, milyen koncertjeitek lesznek, azzal nem sokára foglalkozunk, viszont vissza hozzá, Dávid. Említetted, hogy Szerbiából még csak az amerikaiakat figyelted, aztán jöttél majd Magyarországra, rácsodálkoztál a magyar jazz zenei életre, és akkor 4 évvel ezelőtt bekerültél valahogy valamilyen úton, módon a Balázs Elemér Groupba. Elmentél egy koncertre, utána oda mentél az Elemér, hogy szia, Dávid vagyok, énekelhetek nálad?
3: Vagy nem, vagy? Azért ekkor arcom nem volt. Nem. Tehát ez valami neveltetés is, de nem csak a neveltetés, hanem én is így vélekedek, hogy azért ilyen nagy nevekhez én nem furakodok oda. Tehát, hogy nekem ciki lett volna oda könyörögni. Én csináltam a saját dolgaimat, próbálkoztam fejlődni, előre menni fejleszteni a tudásomat, és egyszer Elemér felhívott, emlékszek erre az alkalomra,

0: akkor megkérdezte, hogy van-e kedvem, és mondtam, hogy a viharban, nem? Persze, hogy van kedvem. Olyan szinten, hogy közben a haverom hívott, tehát miközben beszéltem Elemérrel, a haverom hívott, hogy gyere már, be kezdődik a koncert, de én meg nem mertem Elemérnek mondani, hogy figyelj, Elemér koncert van, úgyhogy be kéne mennem, úgyhogy inkább mondtam, hogy nem érdekel, kések a koncertről, de Elemért nem fogom lerakni. És hát azóta, hogy mondjam, én addig is éltem a jazzt, és éltem a saját világomba, de amióta Elemérékkel játszok, azóta igazán boldog vagyok. Mm. Tehát a maga zenélés, meg hogy nem csak a zenében találtunk egymásra, hanem lelkitársként is. Tehát, hogy ugyanaz a nem is a véleményünk, nyilván én örülök, hogy mindenkinek más a véleménye, de hogy az, hogy ahogy együtt vagyunk, ahogy egymásra érezünk, miközben beszélgetünk, tehát, hogy pontosan érezzük azt, hogy ha valakinek nincs jó kedve, és akkor ki kell húzni ebből az állapotából, meg van, amikor azt is, hogy jó, most akkor őt nem kell bolygatni, inkább legyen ott egyedül. Tehát, hogy annyira érezzük a zenekaron belül azt, hogy kinek mi kell éppen, és így kiegészítjük egymást, meg volt, amikor én is fejfájással, rossz hangulattal ültem be a turnébuszba, majd Balázs Józsi megcsinálta a hangulatot, és egyből elillant a rossz kedv. Tehát, hogy én ezt imádom, mert tudom, hogy bármikor, hogy bárhogyan is érkezem ehhez a zenekarhoz, az tudom, hogy a végén úgyis boldogság lesz és jó érzés.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Elemér és Varga Dávid, mindketten zenészek, és a Balázs Elemér Group tagjai. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Balázs Elemér Group alapító névadója, maga Balázs Elemér, jazzdobos és a csapat énekese Varga Dávid üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok.
2: Köszöntök mindenkit.
1: Már beszéltünk arról az elmúlt szűk 3/4 órában, hogy 2000-ben hogy jött létre 26 évvel ezelőtt az együttes, arról viszont még nem beszéltünk, és akkor most már tekintsünk a jövőbe, Elemér. És még mielőtt a július 9-i koncertről beszélnék, ami a Várkert bazárban lesz, azelőtt gyorsan. Az együttes tagjai jelenleg, ti ketten jó magatok, illetve van egy női énekes is.
2: Igen, Molnár Enikő, fantasztikus hangú jazz énekesnő. Énekel Molnár Enikő, Lakatos Pece Krisztián a nagybőgő nagymestere, Cibere József ütőhangszerek, Komjáti Áron gitár, és Balázs József zongora, az alapító tag, az én testvérem, a fantasztikus zongorista, ez a felállás a zenekarnak.
1: Na, július 9-e, Várkert bazár.
2: Fú, hát nagyon nagy izgalommal várjuk, egy ilyen fantasztikus környezetben. Nekünk már volt ott 2020-ban egy lemezbemutatónk, akkor is jubiláltunk. Most egy kicsit később vagyunk a 25-ös jubilálástól, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen csodálatos környezetben, mint a Várkert bazár, játszhatunk, koncertezhetünk, hiszen tényleg csodálatos. Nagyon reméljük, hogy jó idő lesz. Egy igazi best of koncert lesz az eddig. Ugye nekünk körülbelül, mivel mondtam, hogy 11 stúdióalbumunk van, körülbelül 100 dalból tudunk válogatni, tehát az elképesztő mennyiség, és ezekből mindig kicsemegészgetünk, válogatunk régebben elhangzott dalainkat, illetve az új dalainkat is, és most egy ilyen best of lesz itt július 9-én, úgyhogy izgalmas koncert lesz, várunk mindenki.
1: Amikor bekerültél 4 évvel ezelőtt a csapatba, említetted, hogy milyen megtisztelő volt, hogy koncertre mentél volna éppen, aminek az elejéről lemaradtál. Ott azért volt ennek egy másik oldala is, és akkor ez nyilván az évek alatt, az elmúlt 4 év alatt gondolom megszűnt, mert hogy neked azt a rengeteg temérdek mennyiségű anyagot, amit a Balázs Elemér Group 2000 óta csinált, magadévá kellett tenni, meg kellett tanulni az összes dalt.
3: Bizony. Hát én, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy hozzá vagyok szokva ehhez a terheléshez. Előtte is voltak olyan dolgok, amikor bekerültem egy akapella zenekarba, akkor volt egy hónapom 30 dalt megtanulni. De az a 30 dal az olyan, hogy ott a kotát kell követni, tehát ott nincs olyan, hogy akkor kicsit máshogy éneklem, hanem pontosan úgy kell énekelni. Meg azért vokáloztam is egy jó ideig, nagyobb előadva is, ismertebb előadóknál, és hozzá voltam ahhoz szokva, hogy ha melóva meg kell csinálni. És ezt így is így tettem. Nyilván ezt nagyobb lelkesedéssel, mert tudtam, hogy ennek lesz folytatása is, hogy ezek mennyire jó dalok. Meg a stílus is sokkal közelebb állt hozzám, mint az előzők. Úgyhogy én ezt nagyon nagy szeretettel csinálom, de még azt gondolom, hogy ennek még nincs vége. Tehát, hogy folyamatosan tanulunk, és folyamatosan újat veszünk, és még mindig vannak olyan Balázs Elemér Group dalok, amiket még nem tudok, de hát majd a jövőben ezeket is meg fogom tanulni.
1: Amikor össze kell állítani egy setlistet, egy playlistet, te, mint alapító névadó, te határozod meg, hogy gyerekek, ezeket fogjuk játszani. Nincs a Bella! No! Vagy esetleg a többiek beleszólhatnak. Elemér, nem lehetne, hogy még azt is eljátszuk?
2: Van ilyen, szoktak kérni, de én vagyok a...
4: Én vagy a nagyon jó eltaláltam, nagyon jó érzékkel rátapintottál a lényegre. Én vagyok a sorrend kitalálója. Aha. Én vagyok a vétkes, vagy nagyon jó sorrend kitaláló. Egyébként általában mindig azt mondják, hogy nagyon jó számokat
1: mert
4: válogatok.
1: Mert mást mondani.
2: Nem. Ilyen nagyon demokratikus működés van a zenekarban. És természetesen bárkinek van valami kedvence, és akarja. Mert nekünk nagyon jó, hiszen szeptembertől indul újra, minden hónapban vagyunk a Budapest Jazz Clubban, ami egy óriási dolog, mert hogy mindig más programokkal készülünk, és ott tudjuk gyakorolni, tudjuk bejátszani a nagyobb koncertre a dalainkat, és ezt nagyon szereti a közönség, tehát majdnem mindig teltházal játszunk a Budapest Jazz Clubban, mert hogy tudják, hogy mindig mást hallanak tőlünk, és ez egy izgalmas dolog. Hát tényleg elképesztő ez a merítési lehetőség, hogy 100 dal, hát azért ez, szóval, hát 26 év, szóval, igen.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, alapvetően jazzről beszélünk. És a Dávidnak már volt egy ilyen elszólás, hogy amikor bekerült egy akármilyen a kapella együttesbe, akkor ott mindent a kotta szerint kellett elénekelni. A jazzről beszélünk, és mégis megírt dalokról beszélünk, amik megjelentek az akármelyik eddigi adathordozón, lemezen. Ugyanúgy kell azokat eljátszani, vagy ami a jazznek a sajátja elemér, belefél az impro?
2: Hát nyilvánvalóan ugye ez egy improvizatív stílus, amit mi játszunk, attól jazz egyébként, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mi zenénk, a Balázs Elmér Group besorolása, lehetne ilyet mondani, hogy egy picit populárisabb jazz, és ez azt jelenti, hogy ugye eleve énekelve van, és dalok vannak, szöveggel megírt dalok. Az énekes része általában fix, igen, de például Dávid most már próbálgatjuk azt, hiszen neki nagyon nagy tehetsége van a szketteléshez, vagyis az improvizáláshoz. Tehát én majd a jövőben szeretném minél több elembe majd berakni a Dávid improvizációit. Például majd most ezen dolgozunk, de fix, és akkor természetesen az instrumentális része pedig a megírt témákra improvizál. Úgyhogy ez egy ilyen így működő dolog.
1: Július 9-én tehát mentek a Várkert bazárba, erre az évadra, erre a nyárra. Láttok még valamit? Mi van még beírva a naptárba, Dávid?
3: Ez egy jó kérdés, elő kell vegyem. A Sabár borászatban fogunk játszani augusztusban.
2: Ez finom borok.
3: Így van, illetve Kulcson, ha jól tudom, Kulcson is fogunk játszani.
2: Mindjárt mondom a dátumot, de... az is egy fantasztikus hely ott a Dunaparton, és egy tényleg egy nagyon, az július 19-én lesz. Július 19-én Kulcs.
1: Ez így a Kulcsi, van. Rendben van. Benne vagy az együttesben, 4 éve vagy tag.
3: Igen.
1: Otthonosan érzed már magad, családtagnak érzed már magad?
3: Abszolút, de ez már az első évtől kezdve, tehát hogy mint ahogy mondtam is, hogy ez nem úgy, tehát nem éreztem olyat, hogy most megérkeztem, és akkor nőjél fel hozzánk. Tehát, hogy nem volt ez az érzésem, hogy bekerülök ebbe a zenekarba, és akkor most tepernem, meg bele kell izzadnom magam ebbe az egészbe, hanem abszolút úgy fogadtak, hogy figyelj, Dávid, támogatunk, de nyilván volt egy olyan része, amit meg kell csinálni, és szerintem ez egy alap dolog, hogyha munkáról van szó, vagy hogyha egy feladatról van szó, akkor a maximálisat tudjam teljesíteni, de emellett nem volt az az érzésem, hogy ez a hatalmi visszaélés lenne, hogy akkor most mi vagyunk a hatalmasok, és akkor jött egy kis pornéből egy fiú, akiből talán így felnő, hanem abszolút egyenrangúként tekintettek rám az elejétől kezdve.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, elemér hozzá. Említetted, és hát nyilván köztudott tény, az elmúlt 26 évben a világ számtalan pontján megfordultatok. Dob felszerelést, hogyha az ember elkezdi pakolgatni, hogy akkor ezt még ide teszem, azt mondja, hopp még egy szín, hopp még a dobverők, hopp még a izé, stb. Azért utazgatni New Yorkban a saját dob felszereléssel az eléggé mazerás.
2: Mindig más dobszerelésen játszok ilyenkor, ez nyilvánvaló.
1: A helyi, tehát, hogy nem kell.
2: Persze, hát a fesztiválokon is, és a klubokban is azért nagyszerű dobszerelések vannak, mondjuk. Szóval, hogyha így visszagondolok abban, hogy játszottam a Blue Note-ban, és odajött a színpad menedzser, és mondta, hogy melyik dobot szeretnéd használni, az 1960-as, 70-es évekbeli Art Blakey modellt, vagy a 80-as Steve Gadd féle modellt, vagy a legújabbat, és akkor hát mondtam, hogy természetesen a legrégebbit, és akkor kihoztak egy ütött kopott Yamahát, ami játszóval persze, tehát, hogy ezek nagy élmények, mert fantasztikus dobokon játszottam, de volt olyan, amikor elég rozzant állapotban volt a hangszer, például egy orosz jazzfesztivál, de ezzel nem az oroszokat akarom bántani, csak például játszottunk ki Jekatyerinburgban, és ott egy elég érdekes dobszerkot hoztak ki, nem lehetett lenyomni a lábgépet, és így ráléptem a lábgépet, és nem ment az, tudod, és ez mi van? Hát szerintem olyan rugó volt rajta, hogy az nem, tehát, hogy voltak ilyen dolgok is, de valahogy mindig megoldottam.
1: Elemér, Dávid, Elemér, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek.
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettem.
1: Tovább, szép estét, sziasztok.
3: Köszönöm viszont.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vészeljük át együtt a csütörtök hajnalt itt a Petőfin hazai kedvencekkel, különlegességekkel. Tarts ki az éjszakai műszakban, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Üdvözöllek a fedélzeten, a Szintaxis elé hozom már is neked a Dreamflow-t, ez a kezem a kezedem.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.